voltak, ha pedig nem játszottak, ő meg aztán szántott, vetett, de az olyan gyönyörűen énekelt, hogy megállt a határnépe, de talán még a pacsírták is megállottak, és hallgatták Gyuri bácsit. A Gyuri bácsi ezekben a szép énekekben mind a sorsát, a keserűségét fújta el. Az ember, ha kiénekeli magát, vagy kidudalja magát, vagy kisírja magát, már a mér, ami az ok annak, hát megkönnyül.

Jó estét kívánok! A legendás széki prímás Ádám István Icsán és bandája kísérte Szabó Varga György énekét Táncházban című műsorunkban, melyben ma egy kivételével csak széki eredeti felvételeket hallhatnak majd kedves hallgatóink. Azaz egy kivétel az ifjú Csóri Sándor vezette ifjú muzsikás együttes zenéje lesz. Természetesen ők is székit játszanak. Az összeállítás címe Széki emlékképek 1973, s a cím arra utal, hogy ifjú Csóri Sándor ebben az időben kiköltözött a mezőségi faluba, hogy a széki emberek között élve tanulja meg azt a muzsikát, mely generációjának oly sok tagját rabul ejtette.

Az Ifjú Muzsikás Együttes Széki Emlékképek 1973 című összeállítása után térjünk vissza az eredeti felvételekhez. Először Székely József játszik furuján, majd Székely Ferenc és Papp Mária énekel. Utána pedig a híres széki énekes Papp Mártonné dalai szólnak Táncházban című műsorunkban.

0: népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 179. adása.

Az összehegedült Kárpátok népzenei projekt ötlete egy koncert alkalmával pattant ki 2016-ban. 110 évvel azután, hogy Bartók Béla népzenekutatónk 1906-ban elkezdte rendszeres gyűjtőmunkáját a magyar nyelv területen, abból a célból, hogy felkutassa az addig ismeretlen magyar paraszti népzenét. Azóta hatalmas mennyiségű gyűjtés és tudás halmozódott fel a Kárpát-medence népeinek népzenéjéről, néptáncáról. Ahogyan a kiadvány címe is jelzi, a lemez zenei anyaga ezeket a földrajzi egységeket egyúttal kulturális egységnek is tekinti. Egymás mellett mutatja be a Kárpát-medence különböző nemzetiségeinek népzenei örökségét, kiemelve azt a bartóki felismerést, miszerint az itt együtt élő nemzetek hagyományai kölcsönösen gazdagítják egymást.

Halmos Béla ismeretterjesztő dokumentumfilmjei rendkívül fontosak a táncházmozgalom számára. Ezekben számos kiemelkedő zenész egyéniséget megismerhetünk. Zerkula János, a gyimes középloki énekmondó hegedűs, Szántó Ferenc, a magyar becei pásztor hegedűs furujás, Maneszes Márton, aki magyar szováton kántorként volt kiváló prímás, Kovács Tivadar Mékeréki, Ádám István Széki, Fodor Sándor Neti Kalotaszegi, illetve Orsós Kis János bogyiszlói hegedűs tamburás. A közös bennük, hogy egy sajátos, kiveszőben lévő zenei gondolkodásmódot őriztek meg.

0: Vizeli Balázs és Mihó Attila Összehegedült Kárpátok című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

gyertyát galambom, mert az ingyen nem adják. Mert a gyertyát te rágod, minek égjen hiába. Hontsuk el hát a gyertyát galambom, mert az ingyen nem adják. Házasodjunk, haj, haj, haj, haj, haj, haj. Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Azt mondták, nincs boszorkány Szegeden, pedig, mint a fűszál új terem. Engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kötény szemű parvalány. Engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kötény szemű parvalány. Vigyázz, pajtás, jól vigyázz, boszorkány.

Bosszorikány tudom, utoljár osz jeged.

0: bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár. A csepegő egész alá kiállnék, érted, még a pokolba is sétálnék. Régi nóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból,

Vannak szemek, amiknek a pillantása sosem éget. Vannak kezek, amiknek

0: és tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felejtlek.
1: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.

újra jártam Borsodban, decemberi hónapban, szeretőbet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, háztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zemplénben megtalálom. Hely, vigye őt el a kánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka. Mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zemplénben megtalálom. Hely, vigye őt el a kánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka.

nem kell többet csavarodni éjszaka. Nem zárja be a kapuját az abja hely. Borsod irány a párom, a szívemet ajánlom, mert az enyém lett ez az ég kislányka. Mert nem kell többet csavarodni.

Dankó Rádió. Komádéban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

amikor hatalomban hozzám ér. Meg is tudnék kolondolni egy csójájért. Sárga ladigó, kerek a cipó, az én nem házasodni volna jó. Hely, amikor hatalomban hozzám ér. Meg is tudnék kolondolni egy csójájért. Sárga ladigó, kerek a cipó,

cipó, de nekünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalma elballagnál. Csárga Janigó, kerek a cipó, de nekünk már házasodni volna.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

kerülgetem a házatok táját. Érdezem, hogy boldog vagy-e, kis kertetek, öreg akár.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A korábban ígértnél szigorúbb lehet a vagyonadó. Lourdesba érkezett a pápa. Folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Balogh Zoltán. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeg határt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Duró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba, valamint Tóth Máté, akit kedden a médiatanács tagjává választott az országgyűlés. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, hétfőn bejelentik, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észt és a finn államfővel. Elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról az amerikai elnök. Teherán azt ígérte, hogy egy héten belül megnyitja a forgalom előtt a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, cserébe pedig azt kérte Washingtontól, hogy oldja fel a perzsa kikötők blokkádját, valamint indítványozta az olajexport szankciók eltörlését is. Donald Trump szerint Teherán csak a gazdasági nehézségek miatt akar gyors megegyezést. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes-i állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várja az zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. A pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap. Eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő, jelentős csapadék nélkül. 4 perc elmúlt, 6 óra.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma szeptember 27-e vasárnap van Adalbert napja. Isten éltesse az Adalberteket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Szabados Mihály színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Kovács Apollóniát, Kádár Szabolcs Jánost és Koncz Zsuzsát is. Zárai Mártával és Vámosi Jánossal kezdünk, akik Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét adják elő. Köszönet a boldog évekért!

szedi. Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Kovács Apollónia ad elő a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának kíséretével nyárád menti népdalokat.

0: leszek én soká árva, lefekszem a más ágyába. Szerettelek sok ideig, kettől fogva szeredáig. Ugye, babám, sok szép idő, száradjon beléd a tüdő. Aki rám haragszik, rázza hideg tavaszig, akkor sem békélik, rázza hideg mindétig. Ha nem úlik, haragja, törje ki a nyavaja. De milyen nyavaja? Hát a válogatós nyavaja, de mikor este lefekszik a ágyába, a roncsa ki a válogatós nyavaja.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. március 12-i orosházi előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Józsi dala, Kádár Szabolcs János előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Schmid Élius Éva adja elő Toki Balogernő és zenekara kíséretével Krecsányi Kálmán és Petőfi Sándor hallgatóját. Te vagy barna legény!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Tasziló dala, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonnai Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadász Zsolt előadásában.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Van egy nóta tarsolyomban,

0: világ.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most idősebb Derzsi György adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Lavotta Rudolf Rezső és Jékei Aladár hallgatóját. Mezei Bokréta.

a kukoricakat, zöld a kukoricakat, és hely, mikor harmatosan leveleket ír. Szép a barna kislánykat, szép a szőke kislánykat, és hely, mikor a szemembe kacsa.

0: meg kell rukkolni, Kati.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Cserháti Zsuzsa és Korda György adja elő Hélène Berryer szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Maradj még!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Szabados Mihály színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Szóka Júlia, Béres Ferenc és Szász Kati is. A hírekig Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mi veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Január 1-től jön a vagyonadó, jelentette be a miniszterelnök. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Napos, kora őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Balogh Zoltán. A korábban jelzettnél szigorú feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatár 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a 2 napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Idehaza a pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap. Eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő. 4 perc elmúlt, 7 óra.
0: Jó pihenést. Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Szabados Mihály színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szász Kati, Béres Ferenc és Szóka Júlia is. Karácsony Irénnel kezdünk, aki Vörös Kálmán és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását. Nem jó minden este a kapuba kiállni.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Szabados Mihály színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek.
0: Nagyon messziről érkeztél, több ezer kilométer.
1: Hát igen, távolság. Több ezer, az óceán túlpartjáról, igen, Torontóból, ott élünk már 15 éve és 16 éve Kanadába. Tehát pont mi 16 éve mentünk el.
0: A Sose halunk meg című filmből ismerhetett meg a nagy közönség téged. Te voltál Gyuszi bácsinak az unoka öccse, ugye?
1: Igen, Imike, kisapám.
0: Imike. Hogyan kerültél a filmbe?
1: Hát a filmbe úgy kerültem, hogy én úgy tudom, hogy valakit nem tudtak egyeztetni, vagy valami már megvolt minden letutízva, és az utolsó pillanatban kellett valaki. Tehát, hogy indult a forgatás, és nem volt meg a színész, és én akkor két helyről lettem ajánlva, egy Lukács Andor, Isten nyugassza, szegény Andort. Tehát őnála játszottam volna a Szegeden, a konyhában, és azt kérte az Árkosi Árpi színházigazgató, hogy menjek le Kaposvárra évad vége előtt, és hogy Andorral beszéljek. És akkor Andor mondta a Robinak, hogy járt itt egy pár hete egy fiú, de hát nem tudom hol van, majd szeptemberben jön hozzám a konyhába. És utána pedig Kazinc Barcikán voltunk alternatív színházi fesztiválon, és ott csináltam egy Homburg hercegét, egy monodrámát, amit a Tóth Miklós barátom rendezett, Dombóvári Vanda volt egy néma szereppel benne, tehát ilyen nagy nevek voltak, és azt látta az Asher, és az Asher vitt oda a Robiékhoz, mert Robiék meg Miskolcon játszottak valami előadást, és átugrottak Kazinc Barcikára, hogy Asher talált valakit, aki jó lenne a filmben, és akkor mondta, hogy mit csinálsz ősszel? Hát mondom, megyek Lukács Andorhoz a konyhába játszani. Ja, hogy te vagy az, és akkor két helyről ajánlottak, és így kaptam meg.
0: De eredendően te Debrecen tájéki vagy, Debrecenen nőttél föl, Debrecenben.
1: Igen, Tiszafüreden születtem, és Debrecenben nőttem föl, az Alföld Gyermekszínpad, Főnix Diák Színpadra jártam, Várhidi Attilához, mint oly sokan, Hajdú Szabolcs, Bacskó Tünde, szegény Kálói Molnár Peti barátom, aztán Magyar Attila, Hargita Iván, tehát ez mind egy csapat, Szabó Domonkos, tehát ezek mi mind egy csapat voltunk, vagy még sokan mások.
0: Nagyon sok színházban voltál, Kaposvárat is, de Szatmár Németibe hogy kerültél el?
1: Szatmár Németibe a Bérces Laci vitt engem, tehát akkor csinálta a Gondnokot, és azt mondta, hogy van egy jó szerep, gyerek ki velem, és csináljuk meg, és a Laci engem már ismert pont az Alföld Gyerekszínpad, meg Diákszínpad, mert ő volt a zsűribe általában az ilyen országos diákszínjátszó fesztiválokon, együtt fociztunk a szünetekben, meg ilyenek, tehát a Laci innen ismert, és akkor mondta, hogy gyere le, és csináljuk meg a Gondnokot, a Cintos, már sajnos ő sincs velünk, Cintos József fantasztikus volt, rapper Gabi volt, és akkor egy ilyen hármasba csináltuk, nagyon jó, fantasztikus élmény volt ott próbálni, meg játszani, nagyon szerettem.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihállyal, de most hallgassuk meg Tés László és Bereményi Géza szerzeményét Presser Gábor előadásában. Nagy utazás!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. március 4-i új Szent Iváni eseményén rögzítettük. Szóka Júlia adja elő Johann János és zenekara kíséretével az A Csitári hegyek alatt című tradicionális népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihállyal. Említetted, 2011 óta vagy Torontóban, vagy 2010
1: 2010-ben mentünk el, pont 16 éve.
0: De milyen érzés volt magyar színészként egy teljesen más kulturális és színházi közegben nyilván újra kezdeni az életet?
1: Hát mindig nehéz újra kezdeni, de hát ez úgy látszik, hogy végigkíséri az életemet, hogy nem tudom, hányszor kezdtem a nulláról, de hát én éltem 3,5 évet Los Angelesbe előtte, tehát az angol már elég jól ment, jártam színésziskolákba, rendeztem kint darabot, kisfilmekbe dolgoztam, de hát nagyon nehéz, és szinte azt mondom, hogy lehetetlen betörni, szerintem Kanada sokkal inkább zártabb a külföldi színészekre, mint Amerika, tehát ott sokkal több, ha látjuk, ugye Christoph Waltz, akár Schwarzenegger, akár a francia színészek, tehát ott sokkal befogadóbbak, itt valahogy sokkal nehezebb, és inkább kanadai színészek csinálják a béna akcentus utánzást, mint hogy egy akcentusos színészt alkalmazzanak, tehát hogy ez annyira zárt és nehéz rendszer. Hát nem azt mondom, 40 kisfilmben játszottam, tehát ez egy rekord, hogy magyar színész angol nyelvű kisfilmben 40 körülbelül van annyi, amit
0: és játszottam. Abszolút nem változott a beszéded, gyönyörűen beszéled a magyart, egy pillanatra nem hallani, hogy te külföldön érsz, ilyen hosszú ideje.
1: Kicsit beszél magyar, mert ez egy nagyon nehéz szakme, és nekünk hát még tanulni kint, ez nagyon, igen, hát nem tudom ezt, kicsit hülyeskedek, de ezt nem tudom nyomni, ezt az angolosat. Tehát nekem marad a magyar, és van egy nagyon érdekes sztorim, mert amikor én tizenvalahány éves voltam, 14-15, a Rádió Kabaré lemezét hallgattam egyfolytában, amit ti is rajta voltatok a Húgyos Józsi bácsival, és ott volt a Nagybandónak a Kocka utca 13. És én azzal indult be a karrierem Debrecenben, mert én azt megtanultam, és egy kimit tudon mondtam, és a színpadvezetőnk, a Várhidi Attila eljött megnézni, és én addig csak statisztáltam. És utána, amikor meghallgatta, ilyen tehetséges vagy, és csak statisztáznál, hát ez többé így nem lesz, most már akkor szerepeket kapsz, és akkor...
0: Örültem volna, hogy egy Markos Nádást mondasz, nem nagy gondot, de mindegy.
1: Hát egyedül nem tudtam megcsinálni, tehát csak egyedül voltam.
0: Nekem születtél. Nádas Gábor és Halász Rudolf szerzeményét Bakacsi Béla adja elő.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihállyal. Mennyire nehéz magyar színészként külföldön érvényesülni Kanadában? Meséltél már róla, hogy a legzárkózottabbak, amit ismersz ezek közül, Kanada, de milyen különbségeket tapasztaltál a magyar és a színház kanadai világa körül?
1: Hát, hogy ott nincsenek társulatok, nincs igazán társulat, tehát, és nincsenek államilag támogatott színházak, vagy nagyon kevés van, és azok is többféle támogatási rendszerben működnek, tehát nem az államtól kapják, hanem kapnak különböző támogatásokat, pályáznak, és így áll össze. Tehát, hogy nagyon nehéz ott színházba gondolkodni, és a legtöbb társulat, vagy ilyen alkalmi csapat, akik van, 2 vagy 3 hétig próbálnak, és 2 vagy 3 hétig játszanak valami. Tehát nincs az, hogy évekig játszod. Tehát például az is, hogy én most a Mizantróp és a Sziránot már több éve játszom, ilyen ott nem is nagyon hallottak, vagy nem tudnak róla. Tehát, hogy az ember
0: egy csapatot építeni. Egy széria az meddig tart? Hány előadás?
1: Hát, ahogy mondom, tehát az általában ez van, hogy megy, mit tudom én, 8-10-szer megy, és akkor ennyi. Vagy ha valaki szerencsés, akkor megy 3 hétig, és akkor mit tudom, megy 15-20 előadás, és egyedül van 2 fesztivál, amit hívnak, az egyik a SA, ami a Niagara on the Lake-en van, a másik Stratfordban, mind a 2,5 órára van Torontótól, és ez mind fesztivál, a Stratford az egy Shakespeare fesztivál, tehát ott van 2 Shakespeare darab, 2 musical, 2 mai darab, 1 gyerekdarab, és úgy megy, mint a Vík Színház megy, tehát ilyen repertoár színház, ugyanez a SA, és akkor ez megy, mit tudom én, áprilistől októberig, és akkor ott tudnak játszani 60-70 egy előadásból, de máshol ez nincsen ilyen.
0: Olyat nem is ismernek, hogy elviszik turnézni a darabot máshova? Ugyanaz a társulat?
1: Hát társulat nem, hanem alkalmi csapat.
0: A csapat,
1: az alkalmi csapat. Tehát most volt egy nagyon sikeres fringe előadás, ugye egy alternatív előadás, a Kim Convenience, tehát ez a Kimnek az ilyen üzlet, ilyen sarki bolt, ilyen családi kis bolt, és arról szólt, egy ilyen koreai család, több generációs, nagyon vicces komédia, abból csináltak később egy tévéfilmet, és a tévésorozat után vitték el tájolni egész Kanadából, sőt, átmentek Amerikába, és akkor majdnem egy évet tájoltak azzal, de azért, mert hogy volt belőle egy tévésorozat.
0: Mennyire befogadó egy ilyen darabra például a kanadai közönség, ami nem róluk szól?
1: Hát ezt imádták, mert ugye tehát Kanadában majdnem mindenki bevándorló, tehát, és ismerik ezt a generációs különbséget, tehát akik még nem ott születtek, és hozzák ezeket a régi beidegződéseket, régi rendszert, és régi értékeket, és vannak a fiatalok, akik ott születtek, tehát erre egész Kanada szem jól tudott, és ezért is lett ennyire sikeres, mert ez ismert, akármilyen, akár Európából jössz, akár Ázsiából jössz, akár Afrikából jössz. Ez mindenhol, ez a generációs dolog megvan.
0: Felnőnek a gyerekek. Berki Géza és Vándor Kálmán szerzeményét Csákányi László előadásában halljuk.
2: Iskolába jár a Bea 7 éves. Nagy gyerek már, ugye ez nem kétséges. Pont 7:30-kor megszólal a fekkerő. Ha akarjuk, és ha nem,

közbe sajnos, közbe sajnos öregszünk. Minden reggel harc a fürdőszobáért, és a gyerek gyöngyház fényű fogáért. Reggeliz, mert különben nem mesélek, s közben én a hivatalból elkezdem.

szereti, és közben sajnos, közben sajnos öregszünk. Végre minden elkészül és indulunk, a kapuban még percekig csak búcsúzunk. Aranyhaja kéklő szeme rám nevet, a zebrán ő már egyedül is átmehet.

0: közbe sajnos, közbe sajnos öregszünk. Délután az első kérdés felettél, este van már, és ő még csak nevetél. Beácska, hát téged sose kérdeznek, de hogy nem csak én oly ritkán felelek. Felnőnek a gyerekek, betöltik az életet, sírunk is meg nevetünk, s közbe sajnos meg is öregszünk.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Apollóné adja elő Boros Lajos és zenekara kíséretével idősebb Magyar Imre és Kalmár Tibor hallgatóját. Kóbor őszi széllel hozzád száll a lelkem.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihály színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Várnai Adrien, Víg Ibolya és Kós Éva is. A hírekig a

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Feltételeinek teljesítése esetén nyitná csak meg a Hormúzi szorost Irán. Napos, kora őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Balogh Zoltán. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A tárcavezető szerint a változtatásokkal a különböző állománycsoportok közötti különbségeket is enyhítenék, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. Az államfő munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, és kétoldalú egyeztetést folytatott többek között a svájci, az észt és a finn államfővel. Ragaszkodik a Hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. Abbas Araghchi, a perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aluli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Lourdesba érkezett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária kegyhelyéről híres városban folytatja franciaországi apostoli látogatását. A pápa Lourdes állomásának legfontosabb témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, valamint ma délelőtt egyházfői misén is várják a zarándokokat. 14. Leó franciaországi útja holnap Metzben zárul. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók, novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után szinte mindenhol kisüt a nap. Eső nem valószínű, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul, A jövő héten is marad a napos, száraz idő. 4 perc elmúlt, 8 óra.
3: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihály színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kós Éva, Víg Ibolya és Várnai Adrienn is. Besenyei Ferenccel kezdünk, aki John Heldford szerzeményét adja elő G. Dénes György magyar szövegével. Vándordal.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bányai Márton adja elő Német Csicsó József és zenekara kíséretével az Ennek a kislánynak című tradicionális csárdást.

ennek a kislánynak csipkés a kötője. Ma délután

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihály színművésszel. A torontói magyar közösség mennyire tartja számon, és támogatja-e a te művészi ötleteidet, illetve munkádat?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Tehát azért találtam én ki a lakásszínházat, hogy ne kelljen ezekbe az intézményekbe bemennem, mert mint tudjuk, ugye az ember elutazik nagyon messzire, és úgymond a lábával szavaz, de ezek az intézmények nagyon össze voltak fonódva az itteni politikai rendszerrel, és nagyon éltették és támogatták az itteni rendszert, és nekem nem nagyon volt kedvem ezekbe részt venni, tehát hogy nem szerettem volna ilyen intézményekbe. Volt egyszer-kétszer egy ilyen fesztivál, vagy valami meghívtak, akkor barátok miatt elmentem, de nagyon sokszor nem tettem be a lábam meg hát tényleg nagyon össze volt fonódva az itteni. Hogy most mi lesz? Azt nem tudom. Hogy...
0: A függetlenségedet, vagy a szabadságodat? Tehát ez majdnem ugyanaz, féltetted ilyenkor?
1: Nem féltettem, egyszerűen csak nem akartam odaállni, tehát hogy nem akartam egy dobogon állni a meghívott magyarországi vendégekkel, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egyszer már megégettem magam, még a legelején, amikor kimentünk, és soha többet ilyenben nem szerettem volna részt venni.
0: És akkor a lakásszínházon mit kell érteni? Hány ember van ott körülbelül egy előadáson?
1: Hát ez nagyon változó. Tehát ez nagyon változó. Volt
0: a
1: már
0: nagy lakás vagy kis lakás?
1: Igen, abszolút kis lakás, nagy lakás. Tehát volt úgy, hogy játszottam 12 embernek egy lakásba. A Cyranót például kisebb, mint ez a stúdió itt, tehát két lépést nem tudtam lépni, pedig az nagyon egy mozgalmas és nagyon erős és hangos gesztusokkal működő előadás a Cyranó, ugye, mely nagy ripacs, úgyhogy ezt le kellett én teljesen filmesbe, picibe csinálom, és játszottam majdnem 130 embernek is, az nem lakásban volt, az inkább egy tornateremszerűbe, de a legnagyobb lakás, amivel játszottam, az Bostonban volt, ott 70 ember befért a nappaliba, tehát volt valakinek egy olyan nappalia, hogy 70 ember befért, és Bostonban például nagyon jó volt játszani, ott egy értelmiségi kör jött össze, és utána nagyon jókat beszélgettünk előadások után, nagyon szerették. Mindenki hozott egy kis kaját, sütét, és akkor egy ilyen nagy fesztivál lett utána, egy ilyen nagy dínom-dánom és beszélgetés. Nagyon-nagyon élveztem. Ugyanez volt Washington DC-be, vagy elvittem Floridába az előadásokat, Vancouverbe játszottam, tehát itt minden Vancouverből például 6 különböző kisebb lakásba játszottam, és ez majdnem összeadta a 6 különböző kis lakás, az összeadta, mintha egyszer eljátszottam volna a Magyar Házba.
0: Isten veled szomorúság! Pajer András és S. Nagy István szerzeményét Harsányi Frigyes adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Várnai Adrien adja elő, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Szlatinai Sándor és Füredi Imre andalgóját. Rózsafa virít.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihállyal. Volt olyan szereped vagy előadásod, amely a leginkább a közel került a szívedhez, illetve amit esetleg évtizedek múlva is eljátszanál, és élménynek érted meg?
1: Hát sok ilyen előadás volt. Hál' Istennek én nagyon sok jó előadásba vettem részt. Tehát, hogy én nem is mindig bele tudtam szólni, de nem voltam ugye társulati tag nagyon sokáig, életemben egyszer voltam csak tag, tehát mindig darabra szerződtem, tehát mindig el tudtam dönteni, hogy én
0: megkerülök. Te alapítója voltál a Szombathelyi,
1: Vörös Sándor Színháznak, aminek nagyon büszke vagyok, de más színházakban csak mindig darabra szerződtem. Tehát, hogyha tetszett a darab és a rendező, akkor elvállaltam, ha nem, akkor nem. Tehát rengeteg ilyen, tehát a Cukorsó például egy nagyszerű előadás volt számomra, amit a Dömötör Tamás rendezett, az még akkor nem is a Vörös Sándor Színház volt, hanem a Kamara Szavária Szombathelyen, az a Vörös Sándor Színház előzménye, pont 20 éve. Akkor játszottam én egy Trufaldinót, a Két úr szolgáját, a Koltai M. Gábor rendezte, a Szolnoki Szigligeti Színház szobaszínházába csináltuk, fantasztikusan jó előadás volt, nagyon szerettem, ott a Szávai Viki volt az egyik partnerem, erre emlékszem, és a Szolnoki Szigligeti Színház társulati tagjai játszották a többi szerepet. Nagyon izgalmas volt, de a mostani darabjaimat is nagyon-nagyon szerettem, akár a Cyranót, vagy a Mizantrópot, amit mind a kettőt egyedül játszom, és most csináltunk a Láng Anna Marival egy Veszedelmes Viszonyok, VV, mint Veszedelmes Viszonyok, az most lett bemutatva egy felolvasó színház keretében, az is nagyon izgalmas volt.
0: Itt Koltai Róbert is benne van a csapatban, nem?
1: Jó ötlet, figyelj, csinálnék én szívesen a Koltai Robivel valamit, hogyha ő fel akarna olvasni velem valamit, nagyon szívesen, persze, szuper lenne. Nem, hát ő is felolvas, még mi is felolvasunk, de még együtt nem csináltuk.
0: De színpadon nem voltatok még együtt, csak a filmben?
1: Hát filmben voltunk egyszer.

0: Tehát tényleg jó pofa, jó dolog volt azt csinálni. Egy kis hülyeség volt, de azért a gegér megérte csinálni.
1: Egyél kását! Pajer András és Esnagy István szerzeményét Hofi Géza tolmácsolásában halljuk.

0: Nincs még vége, mi a... Csá, nincs még vége, majd intek. Nem ért ez. Amikor csincsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncsáncs Most! Na végre!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott születtel.
1: Népzenék.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Bánfi Hunyadi Szaporát.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szabados Mihállyal. Amikor nem vagy itthon Magyarországon, illetve nem tudom, hogy mi az itthon meg az otthon neked, hogy Toronto, vagy Budapest, Magyarország, vagy Kanada. Mi az, ami leginkább hiányzik ott a magyarból? A magyar nyelv, a közönség, kollégák, vagy az otthon hangulata?
1: Hát otthon nekünk van otthon, tehát ez az itthon, az az otthon. Tehát az én szűk családom az egy nagyon jó bázis, és egy nagyon szép és nyugodt családi otthonunk van, és nagyon támogatjuk, és szeretjük egymást, és a kislányom is most lesz 17, már kismama, nagylány, most lesz 17 éves, és szintén színész akar lenni. Úgyhogy ami nekem hiányzik, ez a közeg tényleg. Tehát, hogy az ember beszélget a kollégákkal, hogy összejár, ötletel, hogy el tud menni, megnézni dolgokat. Tehát ez a dolog, hogy leülsz a Pozsonyi úton, és tuti, hogy 5-6 színész, rendező, kollega ott jön, meg se kell beszélni, semmit, találkozol. Tegnap is az Alföldi Robi ott sétáltatta a kutyáját, kicsit egymásra köszöntünk, dumcsisztunk egy kicsit. Tehát ezek annyira jó dolgok. Tehát ilyen ott nincs kint. Ez nagyon hiányzik. Meg tényleg, hogy az ember tudjon alkotótársakat keresni, és velük gondolkodni, és csinálni. Ott mindenki próbál kiugrani, és nagy lehetőséget, tehát nem igazán fektet be egy hosszú távú munkába. Mindenki a kis, rövid távú sikerekért hajt, és arra nem gondol, hogy esetleg úgy be lehetne futni, hogy dolgozunk éveken keresztül, és lesz belőle valami.
0: Mondtad ezt a szót, hogy munka. Itthon meg hát a színész játszik.
1: Igen.
0: Lehet, hogy ez a különbség?
1: Ne, azt hiszem, hogy ez mind a kettő. Tehát én mindig a játék az nagy munka, ahogy a Peter Brook mondta, ugye, tehát és csak akkor tudunk jól játszani, hogyha a munkát belefektetünk. Úgyhogy nekem ez a kettő mindig együtt volt, tehát anélkül nem megy, tehát nem lehet megspórolni sajnos, szerintem.
0: Fűrész. Várkonyi Mátyás és Huszár Erika szerzeményét a Generál Együttes tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Három Grácia című operettjéből következik az Apacs dal, Széles Flóra és Kerényi Miklós Máté előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Szabados Mihály színművésszel. Nagyon furcsa lesz ez a kérdés, és lehet, hogy túl futurisztikus, de hogyha ma kezdenéd a pályádat, ugyanúgy a színművészetet választanád, vagy pedig okultál annyira ebből, hogy nem olyan egyszerű, vagy mégis varázslatos. Illetve még egy másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy mit üzennél annak a magyar fiatal színésznek, aki külföldön szeretne szerencsét próbálni?
1: Hát én azt üzenném nekik, hogy dolgozzanak, tanuljanak, minél több mindent tudjanak, és a másik pedig a nyelv, ugye. Tehát én már a kollégáimnak is mondtam 20 éve, hogy meg kéne tanulni egy kicsit angolul, és akkor senki nem vette ezt komolyan. Talán a fiatalok sokkal jobban állnak ebben. Tehát, hogy én mit változtattam volna? Hát nem tudom, lehet, hogy változtattam volna egy pár dolgot. Tehát ugye egyszer jelentkeztem a főiskolára, elsőről kitettek, nem mentem tovább. Lehet, hogy megpróbáltam volna újra, vagy a másik dolog, amit szerettem volna, hogy hamarabb el kellett volna kezdeni. Nagyon szerettem, mindig is szerettem volna filmeket csinálni, tehát a filmrendezést. És nem csak színművésznek tartom magam, hanem rendezőnek is, mert itthon is rendeztem már egy csomó darabot, kint is rendeztem színdarabot, kis filmeket csináltam, de nagyon szeretnék nagyjátékfilmet csinálni. Tehát ez az álmom, hogy ugyanúgy, mint a Robi egy picit fiatalabb volt, tehát azt hiszem, hogy 52 volt, amikor ő csinálta, vagy még fiatalabb. Most nem tudom már, amikor a Sose Halunk meget csinálta, de hogy nagyon jó lenne egy pár éven belül megcsinálni az én első filmemet. És
0: van forgatókönyved?
1: Forgatókönyvem nincs, de több tervem is van, amin dolgozom. Tehát van egy színdarab, amit a lányommal akarok jövőre megcsinálni, a Dracula lánya. Ez az egyik ötletem és tervem, amit én írnék, és a lányommal csinálnánk, és jövőre, hogyha lehet, akkor hoznánk majd különböző fesztiválokra.
0: Vannak terveid, hogy kikkel dolgoznál?
1: Hát van, persze, hát álmai az embernek mindig vannak. Hát az egyik nagy kedvencem az az Enyedi Ildikó, nagyon-nagyon szeretem a filmjeit, fantasztikusan nagy rendezőnek tartom. Persze, hát a Saul fia is, ugye a rendezőt, most nem mondjuk ki a nevét az Oscar-díjért, de neki például a tanítványom, színházi tanítványom, Erdély Matyi az operatőre, aki nálam volt színjátszós, még gimnazista korában, úgyhogy ő
0: játszott. Őt biztos, hogy akkor alkalmaznád.
1: Tessék, hát a Matyival nagyon szívesen dolgoznék, mint operatőr, persze, egy hihetetlen tehetséges, nagyon érzékeny, nagyon értelmes. És tudja, hogy mi a színészet, mert ugye tanulta, tehát ő abszolút, szerintem nagyon kevés operatőr az, aki át tudja érezni, hogy egy színész mind megy keresztül, és a Matyi ezt pontosan tudja.
0: Nyilván, amikor hazajössz Magyarországra, akkor itthon is feladatok várnak, és előadásokat is létrehozol. Amikor legközelebb jössz, akkor megvan már a terv, hogy mit fogsz előadni, kikkel, és hogy körülbelül hol?
1: Hát ugye mondtam, van ez a Dracula lánya, tehát ezt nagyon szeretném. A Láng Anna Marival vinnénk tovább a Veszedelmes viszonyokat, mert csak még 4-et játszottunk. És van még egy csomó fesztivál, meg lakásszínház, ahol nem jutott még el a 2 szóló darabom. Tehát hogy ezek nekem mind a fejembe vannak, úgyhogy vinném szívesen. És persze a másik, hogy itt vagyok, ha valaki akar filmbe hívni, vagy tévébe, azonnal jönnék vissza, hogyha van olyan elegendő nap, hogy megérje hazajönni, mert 1-2 napért nem éri meg, mert többe kerül a repülőjegy, de hogyha lenne egy 8-10 napon túl munka, akkor én bármikor szívesen jönnék, persze.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm, viszont.
0: Hölgyeim és uraim, Szabados Mihály színművész volt a műsor vendége, még egyszer köszönöm. Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeményét Felföldi Anikó és Tahitót László előadásában. Hosszú az éjszaka.
2: Ha egy férfi együtt van egy nővel, úgy gőzerővel, szédítse ő.
3: A pezsgő az

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Apollónia adja elő Lányi Géza és Pósa Lajos csárdását. Pipiros a pipacs virága.

virága, hull a harmat rejája, piros a babám orcája, hull a csókom rejája. Galambom tart idejük a szádat, mindjárt rácsókolok vagy százat, piros a rózsám orcája, hull a csókom rejája. Galambom tart idejük a szádat, mindjárt rácsókolok vagy százat, piros a rózsám orcája.

pályája. Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szulák Andrea, Oswald Marika és Farkas Rozika is. A hírekig a bár...

0: Műsorajánló.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
0: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormány fő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról. Napos, kora őszi idő várható. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Balogh Zoltán. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, oktatótermek újultak vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, az összeg abból a 18 milliárd forintból származik, amelyet a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyesség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Hatra nőtt az aténi házrobbanás halálos áldozatainak száma, miután tegnap megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt, amely szinte teljesen romba döntötte a kétszintes lakóépületet az Akropolis közelében. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Itthon szinte mindenhol napos idő lesz eső nélkül, a szél csak a Fertő-tó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul. A jövő héten is marad a napos, száraz idő. 4 perc elmúlt, 9 óra.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Pazar névsorral várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, Oswald Marika és Szulák Andrea is. Bokor Jánossal kezdünk, aki Tordai Zoltán és zenekara kíséretével adja elő Sándor Jenő és Kellér Dezső csárdását. csak azért iszom én is.

0: Egyszerűket. Kottafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták, vasárnaponként reggel mindig Budai Péter mesterszakács ajánl nekünk egy újabb receptet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter, ma mi legyen a bográcsunkban?
2: Jó reggelt kívánok, szia Gyuri! A palóclevest azt érdemes föltenni, azt nagyon szeretik. Egyébként ez egy nagyon finom, egy üdítő, friss leves. Igazándiból azt tudod, hogy ez nem egy palóc népi leves.
1: Én úgy tudtam, hogy Mikszáth Kálmán kedvence, és én imádom.
2: Hát igen, Mikszáth Kálmán kedvence, de Gundel Károly készítette neki. Azért palócleves, mert ugye Mikszáth Kálmán a legnagyobb palócs, de a legnagyobb palócsnak készített egy levest, és erről tudni kell, hogy nagyon fontos, mert egyszer azt mondtam véletlenül, hogy bárányból készül. Gundel Károlynak egy leszármazottja fölhívott, hogy hát ezt én, mint ilyen komoly séf igazán tudhatnám, hogy a palócleves nem bárányból készül, hanem ürühúsból. És ez így van, képzeld el. Onnantól kezdve egyébként nagyon egyszerű, mert egy szuper finom pörköltet kell belőle készíteni. A kockára vágott ürühúsból, sóval, fokhagymával, piros paprikával. Van, aki tesz bele kaprót, van, aki tesz bele ecetet, de ezt mindenki a saját ízlése szerint. De ami kötelező bele, az a zöld bab, abból is a sárga színű lehetőség szerint. És a kockára vágott krumpli. Nagy vita kíséri, hogy vajon az eredeti receptben van-e köménymag, vagy nincs. Én nem szeretem annyira a köménymagot, én nem szoktam beletenni. Kell bele babérlevél is, és amikor megfőtt ez a finom leves, persze a krumplit meg a zöldbabot egy kicsit a végén teszed bele, akkor kap egy tejfölös habarást, néhány csepp ecettel még a savanyúságán szoktak állítani, de még egyszer mondom, kiki ízlése szerint. Én készítek olyan levest, ami palócleves lett volna, de én átalakítottam, ha nem probléma, ezt gyorsan elmondom. Én füstölt szalonnán indítom, és nem ürűből készítem, hanem kis kocka sovány marhahúsból, általában hátszínből, mert az egy sűrű szövésű hús. Kisebb kockákra vágom, és megfőzöm, teszek bele sok fokhagymát, babérlevelet, sárga színű zöldbabot, kocka, krumplit, ugye piros paprikával meg van szorva, ezek bele párolom, és tejfeles habarás is ecet. De én almaecettel szoktam ízesíteni, annak van egy kis olyan kerek íze. Úgyhogy én így szeretem, és ráadásul el szoktam követni azt a szentségtörést, még egyszer mondom, ez nem palócleves, csak az alapjairól indul, hogy én szaggatok bele vajas galuskát, mert azt én minden ilyen sűrített levesben szeretem. Azt tudom mondani, egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét Szulák Andrea előadásában. Rejtély!

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Zajd ne, üss, kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az új

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rutkai Éva adja elő Szentirmai Ákos és Halmágyi Sándor szerzeményét. A csillagok örökké élnek!

0: élmény.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára.
1: Halljátok, cigányok, valahogy...

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Neoton Família előadásában halljuk Jakab György és 60-i emese örökzöldjét. Emlékül!

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Rádió. Hallgasson minket online az interneten. www.dankoradio.hu.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kovács Apollónia énekesnő munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Kovács Apollónia gondolatait a gyermekkorról.
1: Marosvásárhelyi szobáta között folyik a nyárád. Ott nőttem fel. Én Vulkánban születtem, a Zsilvölgyében, Temes megye. Én ott pottyantam a világra, de 5 éves koromban elhoztak onnan, úgyhogy azon kívül, hogy nagyon gyakran beírom, hogy születtem Vulkánban, azon kívül nem sokat mond nekem. Mi 4-en voltunk testvérek, de az őseim, az édesanyám még 16-an, de visszamenőleg az összes rokonaim, tehát őseim Nyárád Remetéhez kötődnek. Tehát tulajdonképpen én ettől vallom magam Nyárád Remeteinek. Mindig énekeltem, és azt vettem észre, hogy örömet okozok vele. Na most volt egy aranyos nagyapám, és borzasztóan szerettem, és ha eltűntem otthonról, akkor engem csak a nagyapámnál lehetett megtalálni. A kisunokám ül az ölembe, és akkor énekeltünk. Rózsabokor a domboldalon. Erdélyben énekelnek az emberek. Jó zenészek vannak, és szeretnek énekelni. 7 elemit végeztem el. Természetesen akkor nekem nem jutott eszembe, hogy énekesnő leszek. Én nem gondoltam arra, azon kívül, hogy a 2 lejt, az 5 lejt, a kis cukorkámat megkerestem. Úgy volt, hogy ha cukorkát kívántam, és édesanyám nem adott rá pénzt, mert mondjuk nem volt, akkor énekeltem.
0: Kedves hallgatók, most Kovács Apollónia adja elő Erdélyi Mihály csárdását. Országúton hosszú a jegenye sor.

Kolozsvár. Kis kertünkben ott van a pazsarózsa, ott van a pazsarózsa virágzik. A bokrétán egy legény kalapjáról, egy legény kalapjáról hiányzik. Kár volt bennem belátom, ott van a nyugtom, se találom. Fáradt lábam, testére visszatalál, nem messze van ide Kolozsvár.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 769. adást hallották, a Magyar Rádió és Televízió énekkara, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 180. adása.

Vizeli Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kossuth Díjas oktatója számára a népzene jóval több egyszerű szórakoztatásnál, és távol áll tőle minden, pusztán a piac igényeihez igazodó divat. A népzene számára olyan belső szükséglet, amely épp úgy hozzátartozik az élethez, mint a napfény, a levegő vagy a víz. Meggyőződése, hogy a néphagyomány a szellemi műveltség magasrendű formája. Ezt a személyes, mély elkötelezettséget sűríti magába 2016-os lemezprojektje is, amelyet egykori kiváló tanítványával, Mihó Attilával közösen valósított meg.

Mihó Attila mindössze 20 évesen nyerte meg a kecskeméti prímás versenyt. 3 évvel később, 2015-ben pedig junior príma díjas lett. Napjainkban a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hegedű oktatója. Pályáját nem vele született ős tehetségnek tulajdonítja, hanem a kitartó, megalkuvás nélküli gyakorlásnak és azoknak a kiváló mestereknek, akiktől tanulhatott. Különösen fontos szerepet kaptak ebben az idős, hagyományőrző prímások is. Számára ez a közvetlen tapasztalatszerzés jelentette a hagyomány valódi megismerését és megértését.

0: Vizeli Balázs és Mihó Attila Összehegedült Kárpátok című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink először röviden. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról. Marad a napos idő. Következnek a részletek. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig 2 megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót. Szigorítanák Svájc semlegességének szabályait, erről tartanak ma népszavazást az országban, írja a Reuters. A javaslat szerint az alpesi ország, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem, és csak az ENSZ által jóváhagyott szankciókhoz csatlakozhatna. A kezdeményezést a jobboldali svájci néppárt támogatja, a kormány és a legtöbb párt viszont ellenzi. Az egyik legfrissebb felmérésben a választók 68%-a ellenezte, 31%-a támogatta a szigorítást. 17-en meghaltak, 15-en pedig megsebesültek egy dél-afrikai lövöldözésben. Az ismeretlen elkövetők a Johannesburghoz közeli Vedela település egyik fogadójánál AK-47-es gépkarabélyokkal és pisztolyokkal támadtak először az utcán állókra, majd az épületben is tüzet nyitottak. A dél-afrikai köztársaság az egyik legmagasabb emberölési rátával rendelkező ország a világon, amint egy 62 milliós országban naponta körülbelül 60 embert gyilkolnak meg. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit is tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Szinte mindenhol napos idő lesz, eső nélkül. A szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. A hőmérséklet délután 21 és 25, este 7 és 14 fok között alakul.
2: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofonlemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Mai adásunk meghatározó részét a műsorunknak is címet adó Pátria gramofonlemez sorozatból válogattuk. A Pátria kiadó 1938-tól kezdődően adta ki azokat az eredeti magyar népzenei felvételeket rögzítő gramofonlemezeket, amelyek koncepcióját Bartók Béla dolgozta ki. A felvételek a Magyar Rádióban készültek Bartók, Kodály és Lajta László vezetésével. A következőkben két énekes személyiséget mutatunk be a Pátria gramofonlemez sorozatban szereplő felvételeikkel. Az első a Hajdú megyei Tanka Gábor Tiszacsegéről, akivel Balla Péter és Lajta László készítették el a felvételeket a Magyar Rádióban 1937. szeptember 9-én. A másik Varga Pál a Somogy megyei Surdról. Vele Bartók Béla, Lajta László, Zémájer Vilmos és Kodály Zoltán készítették a felvételt 1936. szeptemberében.

0: Danolt a Tanka Gábor 31 éves titacsegei földnéve.
1: Mikor gulás bújtál?

nem találtam barmamra, csak a kedves gombom. Rab vagyok, rab vagyok, szabadulás várom. Anyu Isten tudja, mikor szabadulok. Repült pába, repült, házamon keresztül. Szólj be a rózsámhoz, magamban eljegyünk. Ha kérdi, hol vagyok, azt mondd, hogy rab vagyok. Kaposi Bertönben, tényleg van.

Ugat a kutyám a rajna, gyina szereti a barna. Ha barna is, de nem cigány, szeret az engem igazán. Nincsen apám, nincsen anyám, az Isten is haragszik rám. Búsnótát fűtjön a madár, bujén nékem minden ott.

0: lágy, négysen igaz a száratlan. Hallotta Varga Pál, 68 éves, Surgi Kisgond.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című magyar népzenei műsorát hallják. A következőkben a Szirágy nagyfalusi zenészeket hallhatjuk muzsikálni Pávai István és munkatársai 1983-ban készült gyűjtéséről.

0: Csengecsis László született 1926. szeptember 9. Primás.
1: Varga Sándor született 1929-ben. Bőgős.
2: Csörba János Primás született 1933-beli. 50 éves.
3: Boda Vilmos Brácsos 1927.
4: Szeptemberi műsorunkban már játszottunk egy a 60-as években Rajecki Benyámin által gyűjtött felvételt egy idős szatmári énekestől. Most ismét őt hallhatjuk énekelni. Sajnos az énekes nevét és a felvétel készítésének idejét egyelőre nem sikerült beazonosítanunk.

A következőkben egy nagyon különleges felvételt hallgathatunk meg. Zerkula János Gyimes középloki prímás a romániai forradalom után gyakran szerepelt Magyarországon. Itt ismerkedett meg a százcsávási zenészekkel, akikkel a fellépések utáni bulikban többször is együtt muzsikált. 2003-ban aztán elkészült egy olyan CD felvétel, ahol Zerkula Jánost Magyarországon megismert zenészek, köztük néhány felvételen a százcsávásiak kísérik. Most egy ilyen következik. Zerkula mellett a másik hegedűs Csányi Sándor. Hegedűn Mezei Levente prímás kontrázik, a bőgős Csányi Mátyás.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Visszhang című magyar népzenei műsorát hallják. A következőkben Kallós Zoltán moldvai gyűjtéseiből következik válogatás, Luisi Kalagorból és Klézséről. A Luisi Kalagori fiatal lányok mellett a kobzás énekes Gyöngyös Györgyöt hallhatjuk. A Klézsei lányok csoportjának éneke mellett pedig hallhatjuk Lőrinc Györgyné Hodorog Luca énekest és Hodorog András furulyást is.

még osztály nyár. Se madarkák észre gyűlnek, szépen szénket esznek. Csak az árvák keseregnek, ők nem énekelnek. Se utak és arul hajlják nekünk tavaszunk jött. Se utak és arul hajlják nekünk tavaszunk jött.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorának végére érünk. Varta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, október 25-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. A műsor befejezéseként az Ökrös Együttes Boncida 3-szor című CD-jéről egy román forgatós következik.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink először röviden. 10 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról. Marad a napos idő. Következnek a részletek. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Országjárásba kezdett Orbán Viktor erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik. Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig 2 megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozni. Magyar közösségeket látogatott meg Kanadában a külügyminiszter, aki részt vett a Törőcsikmari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita elmondta, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, fontos cél az is, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót hozzanak Magyarországra. A külügyminiszter hivatalos észak-amerikai diplomáciai úton vesz részt. A héten New Yorkban több kétoldalú tárgyalást is folytatott az ENSZ közgyűlésre érkező politikusokkal, diplomatákkal. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok jövő hét szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá, az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Itthon szinte mindenhol napos idő lesz eső nélkül, a szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg, délután 21-25, este 7-14 fok lesz.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban már is indul Dankó Extra című műsorunk. Tartsanak velem egészen a déli harang szóig. Az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos pillanataiból válogatunk, és lehet, hogy lesz még egy-két remek produkció a Magyar Zeneházából is. Elsőként a Balaton közepén áddal van kerítve, majd a Kalapomnál Piros Rózsa című magyar nótát halljuk. Tarnai Kis Lászlót, Nyári László, Rigó Mónikát, Hankó József zenekara kíséri. Jó rádiózást!
5: Balaton közepe!

Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz. Ábrahám Pál és Harmat Imre Bál a Savoyban című darabjából hangzik el Szász Kati és Egri József előadásában ez a nagy sláger. Baranyai István és zenekara kísért minket 2022. április 26-án ezen a Dankó klubon. Fogadják sok szeretettel, mint ahogyan a Dunaparton este zene szól című örökzöld slágert is. Ekkor Kalina Enikőt és Dócs Pétert halljuk, valamint Tarnai Kis Lászlót a zongoránál, Pálmai Zoltánt a doboknál.

0: Ha nem tudom az életemet, hol rontottam én el, című magyar nóta Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeménye. Madarász Katalin 2022. november 11-én Bicskei Dankó klubunkon egy újabb verszakkal örvendeztetett meg minket, és hát azóta, hogy Madarász Katalintól már végső búcsút kellett vegyünk, egészen új értelmet nyert ez a nóta. Hát hallgassuk meg, Berki Péter zenekara kísér, majd a Repülj-repülj hétpettyes Katica Bogárka és a Túl a Tiszán faragnak az ácsok című népszerű nótaslágert Kolostyák Gyula, majd Süi Károly adja elő, és végül Brahms 5. magyar táncát halljuk Szalai Antal és a zenekara muzsikálekkor. Tartsanak velünk!
1: Nem tudom az élet.

0: csöndes félhomályban. Ott leszek majd véled.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Repülj, repülj, hét pettyes!

1926. szeptember 20-án született Kovács Apolónia. A legendás Kossuth Díjas művésznőm tiszteletére aktuális tematikus hétvégénken Nagy Becsben tartott rádió felvételeivel is megajándékozzuk Önöket, illetve a 80-as években készített interjúból is sok-sok részletet hallhatnak itt a Magyar Zene Rádiójában. Nagy példaképen volt Kovács Apolónia, alig lehettem 6 éves, amikor tátott szájjal figyeltem egy előadáson, nagyon nagy hatással volt rám, és ő miattam tanultam meg első között Ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeményét is, melynek címe Az én bánatom már nagyon csendes bánat. Ezt a nótát azóta is repertoáromon tartom, és 2022. szeptemberében az Aradi Kultúrpalotában is elénekeltem Lakatos Miklós zenekarával. Fogadják sok szeretettel ezt a gyönyörű nótát, mint ahogyan Gergely Róbert előadásában az Emmanuel című filmsorozat főcímdalát, amit Gergely Róbert Körmenden 2025. márciusában énekelt el Hankó József cigányzenekarának kíséretével. No de még előtt Nádas György is dalra fakad, ő édesapja dalát nyújtja át a Dankó család tagjainak, melynek címe csak ennyi, Rózsi. Kísér Tordai Zoltán zenekara.

Továbbra is Dankó Extra, itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Az Akácos út című dal 2023-ban az év magyar nótája lett, a hallgató szerzője Káti Ferenc, és most hallgassuk meg egy vérbeli operett Bon Viván előadásában, Virág József énekel Hankó József zenekarával. A Sárospataki Dankó Klub felvétel után már Sánta Zsolt és Szilány Egyi Sándor énekel, az Icipici kis galambom és a Nem loptam én életemben, valamint a Vékony deszka kerítés című csárdást halljuk. Tordai Zoltán, majd szintén Hankó József zenekara kísér.

Lajtai Lajos és Békefi István szerzeményét, a Hol van az a nyár című dalt Kállai Bori is elénekelte egyik Dankó Klub előadásunkon, méghozzá Harkányban. Hallgassuk a Dankó Rádió operett előadói díjával elsőként kitüntetett érdemes művészt, Kállai Borit Lakatos Miklós zenekara kíséri, majd Bojtos Luca az Oda vagyok magáért című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeményét Kiskunmajsán énekelte el még 2024. októberében Baranyai István zenekarával. További jó rádiózást!

Bősi Szabó László, Bányai Aladár és Magyar Ádi Jenő szerzeményét is repertoárján tartja. A Gyöngyvirágos kiskertedben című hallgató felcsendült Tatán az Angol Kert színpadán is, még 2022. júliusában Báder Ernő zenekarával. Hát fogadják sok szeretettel ezt a gyönyörű dalt, majd a Nagy a feje búsuljon a ló című csárdást Szőlősi Emese nyújtja át önöknek Lakatos Miklós zenekarával.

0: Schlusspass!
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz jövő héten is, szombaton és vasárnap várom önöket sok szeretettel, vagy leghamarabb, a Déli Harangszó és a legfrissebb hírek után, akkor már Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. Holnap dönthetnek a kormányfő, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter tegnap azt kérte a Tisza frakciótól, hogy szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését, korábban pedig arról írt, kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt brit légitámaszpont közelében. A Fairfort melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidő központban helyezték el. Az akcióról egyelőre nem közöltek tovább részleteket. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon. Az ingyenes rendezvényen élményszerű, interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. A programoknak a Szegedi Tudomány Egyetem tanulmányi központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont jövő héten szerdán és csütörtökön. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek, több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádőlt egy fa. Itthon napos idő lesz. A szél csak a Fertőtó térségében erősödik meg. Napközben 21-25, este 7-14 fok valószínű. További híreinket meghallgathatják a media.click.hu oldalon is.

0: ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Micsoda csodaszer a szerelem, mint a falusi asszonyok tavasszal átfestik a házukat, úgy átfesti a szerelem a lélek házát. Falu Tamás, költőregényíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 27-én vasárnap is, amikor is a Magyar Zene Rádiójában újra jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Várnai Adrien, majd Újvári Marika énekel, adásunk első perceiben 2 népszerű csárdást hallunk, Rengő Ringónád és Államalom Állavitorlája címmel. Tartsanak velünk!

Aktuális tematikus hétvégénken egy nagyszerű erdélyi előadó művészre emlékezünk, Kovács Apolóniára, aki 100 esztendeje 1926. szeptember 20-án született az erdélyi Volkányban. Kovács Apolónia eredetileg színésznőnek készült, Kolozsváron tanult, majd Nagyenyeden és a Nagyváradi Állami Színházban is játszott, ám a közönség végül elsősorban énekesnőként zárta a szívébe. Gyönyörű, erőteljes hang és egészen sajátos előadásmódja a magyar nóta, a népdal és a cigánydalok egyik felejthetetlen előadójává tette. Nem csak énekelte ezeket a dalokat, hanem gyűjtötte is őket, és különösen fontosnak tartotta, hogy az erdélyi és a cigánydalkincs értékei ne vesszenek el. 1961-től már Magyarországon folytatta pályáját, és később a világ számos pontjára elvitte a magyar dal szépségét. Munkásságát 2011-ben Kossuth díjjal is elismerték. Kovács Apolónia emlékét megőrizzük itt a Dankó Rádióban, művészetem és személye előtt tisztelgünk egész hétvégén. Most például 4 remek rádió felvételével. A bíró uram, bevádolom magamat kezdetű magyar nóta csendül fel elsőként, majd az Este van, én pedig várok rá című andalgót halljuk. Aztán Kovács Apolónia a Szeretőm baka volt című előadói csárdást adja elő, és végül egy cigánydallal zárjuk a sort. Emlékezzünk együtt Kovács Apolóniára.

legjobb a bakavó, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Nem.

Úgy csiklandod majd meg magam, de jó volt.

Tűz ajtó, de a legjobb a pakavó, a leghosszabb ajszavó. Hús!

Van egy szőke asszony, bokrétát kötöttem, szép a babám, fekete szeme, már én többet a főutcán végig menni nem merek, és hajnalom csillagom. Ezeket a népszerű magyar nótákat, népdalokat Dankóklub előadásainkon Berkes János, Kollár Katalin, Bányai Márton és Pándi Piroska énekelt el. Hallgassuk meg őket újra!

0: Texason. Éppen ezen a napon egyéniségével, temperamentumával, humorával és egészen különleges színpadi jelenlétével meghódította a közönséget. A magyar operett egyik legnagyobb csillaga lett, akinek neve egybefort többek között a János Vitéz felejthetetlen Iluskájával is. Pályája során nem csak itthon aratott hatalmas sikereket, hiszen Berlinben, Londonban, Párizsban és a tengeren túl is megismerte a közönség a nevét. Egy olyan korszak sztárja volt, amikor még nem rádióból, televízióból vagy interneten keresztül jutott el egy művész hangja az emberekhez, hanem színpadról, gramofonról és személyes találkozások emlékén keresztül. Emlékezzünk most Fedák Sárira, kinek partnere Király Ernő lesz. Mulató nótákat hallunk, aztán Benedek Fikatalin, Pere János és Szeredi Krisztina rádió felvételeivel folytatjuk a sort, egészen pontosan a Magas Hargitán, amikor én még legény voltam, és a Hat nap óta szól a nóta című dalt halljuk.
1: Várom, csillag a nyelv.

te mindent tudsz.

Dankó Rádió.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

És most ismét az emlékezés pillanatai következnek, hiszen Szentendrei Klára éppen ezen a napon 1939-ben született Pécsett, és már fiatalon az éneklés felé fordult. Eredetileg operaénekesnő szeretett volna lenni, ám az élet végül a magyar nóta felé vezette. 1964-ben jelentkezett a Magyar Rádió tánczenei stúdiójába, később pedig olyan kiváló mesterektől tanult, mint Kis Angyal Ernő vagy Szalai László. 1969-ben készültek első rádiófelvételei, és ettől kezdve egyre ismertebbé vált neve és hangja egyaránt. Szentendrei Klára munkásságát a rádió Nívó díjával is elismerték. 2016-ban távozott közülünk, de hangja nem hallgat el, hiszen itt a Dankó rádióban nap mint nap hallhatjuk kiváló felvételeit, mint például most. A Muzsikánál nincs jobb barát, a Bementem a patikába és a Libamáj Kacsamáj című magyar nótát halljuk. Szentendrei Klára énekel.

Az öreg prímás tégy hangfogót és a Búzaföldön dűlő úton megy a lány című magyar nótára még akad időnk adásunk első részében, úgyhogy hallgassuk is meg már is Nátasdi László, majd Németh Marika előadásában.

nekem. Olyan halkan, hogy csak szívem hallja. Széles kedvét, boldogságát valakinek nehogy megzavar. És ha lassan végére ér,

Salasó és Dezső és a zenekar a muzsikál most itt a Dankó Rádióban, aztán tartunk 4 perc szünetet, és jövünk vissza a hírek után. Várom Önöket!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Elsőként a leghosszabb kórházi várólistákat csökkenteni a kormány. Szexuálisan bántalmazott áldozatokkal találkozik a pápa Franciaországban. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Balogh Zoltán a mikrofonnál, Fehérvári Petra. Következnek a részletek. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznának létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típusa a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a 200 km per órás sebességre képes szerelvények Ausztriában, hamarosan a Bécs-Linz-Salzburg, valamint a Bécs-Grác fővonalakon állnak forgalomba. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Ragaszkodik a hormuzi szoros újranyitásához szabott feltételeihez Irán. A perzsa állam külügyminisztere közölte, diplomáciai úton próbálják rendezni a konfliktust, de jogaikból nem engednek. Az amerikai elnök tegnap elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán cserébe az iráni kikötők blokádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököt 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa franciaországi látogatásának harmadik napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Idehaza több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű, a reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: áprilisban az idő is szeszélyes, szól így a dal a folytatásban, de én azt mondom, hogy ez már szeptemberre is érvényes, hiszen alig egy hete még nyári ruhában sétáltunk, most meg már igencsak fel kell öltözni. Na, lényeg az, hogy az említett dalt már is Farkas Lozika előadásában halljuk, majd a Legyen úgy, mint régen volt című csárdást Máté Otilia adja elő. Tartsanak velünk egészen 2 óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Jó nótázást!

a szentem, mit csináljak, ha már belé szerettem? Áprilisban született meg a szentem, mit csináljak, ha már belé szerettem? Hol kiderül, hol

A Halhatatlanok Társulatának tagjává vált Szulák Andrea nem is olyan régen. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő most magyar nótát énekel. Itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban Szulák Andreát halljuk, és a Kék ne felejts című dalt. Majd Pataki István, Jenei Gábor és Dóka Zsuzsa, a Sűrű sötét erdő, az Én vagyok a Hortobágyi gulyás, és a Szélkakas jár fenn a házon című dallal érkezik képzeletbeli színpadunkra. Fogadják sok szeretettel!

Most a Moszkva parti estéket idézi Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának játéka, közreműködik Vadász Károly cimbalmon. Hallgassuk meg együtt!

Dániel Gábor most Berki Péterrel és a zenekarával a Darumadár útnak indul című Dóczi József szerzeményt nyújtja át hallgatóinknak. 2022. november 11-én hangzott el ez a nagy klasszikus bicskei előadásunkon. Hát fogadják most újra sok szeretettel itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.

0: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Kovács Apolónia. Egy 1985-ben készített interjúból hoztam el önöknek ismét egy részletet, melyből kiderül, hogy mikor és hogyan is érkezett Budapestre a legendás énekesnő.
1: Elvégeztem a hét elemit, akkor ajándékképpen kaptam azt a lehetőséget, hogy Kolozsvárra menjek Anna nővéremhez, aki akkor még ott élt, és hát ott tovább énekeltem. Én mindig énekeltem. Lépten nyomon csak azt hallottam, hogy te szép hangja van ennek a kislánynak, tanítatni kellene, és addig mondták, addig, ami komolyan vettem. És akkor elszoktam Budapestre. Felültem a vonatra, és azt mondtam, hogy én Karádi Katalin leszek. És aztán volt egy névkártya kezembe, egy nemzeti színházi tagtól, aki hallott énekelni, hát lerít rólam az ártatlanság. Állást vállaltam egy cipőüzletben pénztárosul. És elmentem egy privát tanárnőhöz énekelni. Olyan rövid idő volt, 2-3 hetet, ha tanultam, ez a tanárnő vitt engem be ide a Zeneakadémiára, és amikor arról volt szó, hogy most már majd a rádióban találkozom valakikkel 11 órakor másnap meghallgatásra, akkor már a tankok az utcán voltak. Tehát így ebből nem lett semmi. Visszakerültem Erdélybe háború után, aggódtam a szüleimért, családért. Megnéztem őket, szerencsére mind megvoltak, épek, egészségesek, és ott rájöttem arra, hogy nekem ott már nincs keresnivaló. Ha én tovább akarok lépni, akkor mindenki jól van, én pedig megyek.
0: Az elmúlt percekben Kovács Apolónia mesélt arról, hogy végül is hogyan költözött fel Budapestre. A folytatásban már dalban szól hozzánk a néhai Kossuth Díjas énekesnő, kinek 100. születésnapja előtt tisztelgünk itt a Magyar Zene Rádiójában. Hallgassuk meg az Az én bánatom már nagyon csendes bánat című hallgatót, Magyar Imre és Skodai László szerzeményét. Aztán Gál Gabriella, Mészáros Adél és Reményi Sándor rádió felvételeivel folytatjuk a sort. Elhangzik a háromszor füttyentett az aradi vonat, az árok, de mély árok és a Minek a szőke én nékem című dal.

0: hogy utánuk halok. Ezt látod, itt vagyok.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Gyegenye fák, nem nőnek, vad hét.

pedig egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol nem más, mint a világhírű együttes, a 100 tagú cigányzenekar muzsikál.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. A Részeg vagyok rózsám, mint a csap, és a Kék a búzavirág című csárdással megyünk tovább. Busai Antal után Bangó Margit énekel.

és már is elérkeztünk vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításához. Ebben három jól ismert magyar nóta kap helyet, egészen pontosan a marosmenti fenyveserdő aljában. Az utcára nyílik a kocsmaajtó, és az Ezt a kerekerdőt járom én című dal. Végi Bolya után Karcagi Nagy Zoltánt és Szántai Ildikót halljuk.

0: kezem, szervusz babám. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, nyújtom a jobb kezem, szervusz babám.
1: Dankó Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

Kedves hallgatóink, már a véget ért Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk, melynek utolsó perceiben Lakatos Miklós és zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel, és velünk töltötték a délután első óráit. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Várom önöket holnap is a déli harangszó és a legfrissebb hírek után, 12 óra után néhány perccel, ahogy az év minden napján, ugyanebben az időben, itt a Dankó Rádióban. A mikrofont most átadom Gál Zoltán kollégámnak, a hírek után már ő köszönti önöket. 2-től 5-ig ismét a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezünk, 5 órától pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorunk következik Popovics László kollégámmal. Köszönöm, hogy velem tartottak, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Legyen szép és örömteli hétvégéjük. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. A szexuális erőszak elleni küzdelem folytatására buzdított a pápa. Marad a kellemes őszi idő, 22-26 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, jelentette be a miniszterelnök tegnap Szolnokon. Magyar Péter hozzátette, elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürke hályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A kormányfő hangsúlyozta, jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től. Ezt is Szolnokon közölte a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. A részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Bóka János hozzátette, nem támogatnak semmilyen adóemelést és új adók bevezetését sem. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/h sebességre is képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt verseny alapú közbeszerzésen döntenek majd. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket a 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket, és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazás azok áldozatává Franciaországban. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a catániai légiközlekedésben. Itthon estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli kötfoltok feloszlása után napközben derült száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható. Október elejéig marad a kellemes őszi időjárás.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Remélem, egy finom kiadós ebéd után találkozunk, és leginkább arra vágynak, hogy jó zenék, fantasztikus előadók társaságában töltsék a következő 3 órát. Mondom ezt a szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Szeretettel köszöntjük az Adalberteket névnapjukon, és azokat, akik szeptember 27-én születtek. Mihály Don Jakabfi Emilnének, Illi mamának születésnapi alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván a Duics család, Lovai László énekel, a Cigányok sátora.
4: A cigányok sátora, labirintom, sárga lilium, leégett az éjszaka.

0: sárga lilium.
1: Nagy Józsefnek 79. születésnapja alkalmából Kecskemétre, a Szimferopol térre szeretnénk küldeni a Drága Bakter úr című slágert. Ezzel a szöveggel: drága bátyám, kedves Józsi bácsi, szívből kívánunk boldog 79. születésnapot, legyen még sok szép, örömteli, szeretetben, egészségben eltöltött éved családod körében. Isten éltessen sokáig, öcséd, Nagy Sándor és családja. Neményi Béla énekel, drága Bakter úr.

0: Következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Terike vagyok Budapestről. Szeretnék kérni egy számot, mégpedig a Keresek egy utcát, Keresek egy házat. Előre is köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót kívánok!
0: Köszönöm a hívását. Kalmár Pál énekel, kísér idősebb magyar Imre zenekara, Keresek egy régi utcát.

0: Sárbogárdról Varga János kérte a következő dalt, Ihos Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri, nézését meg a járását.
1: Az én uram, az én uram, kigyűn a

0: szabér elad. Na!
1: Nagyon köszönöm.
2: Kaszás György kérte a következő örökzöld slágert, és lehet, hogy sokakat meg fog lepni a dal. Korda Györgytől hallják, egy bizonyos Lady-ről szól, de a dal címe Lady Laura.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Szerdahelyi népiroska férjének kérte a következő kedves nótáját Makóról. Gáspár Anni ifja Berki Béla zenekara kíséri. Paprika só. Paprika.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 100 éve született Kovács Apollóniára emlékezünk. Legnagyobb sikereit népdalénekesként érte el, kiemelkedő énektudása, gyönyörű hangja a műfaj egyik ikonjává tette. Nem csak előadta, hanem férjével gyűjtötte is a dalokat, illetve egyes dalokat ő fordított magyar nyelvre. Mintegy 20 lemeze jelent meg. 2011-ben kapta meg a Kossuth díjat, a nemzedékek számára példaképül szolgáló, egyedülálló stílusú előadó művészetéért, kulturális örökségünk részét képező népdalkincsünk ápolásáért. A Dankó család tagjainak küldi ugyanezt a dalt szeretettel Erika, szórja a nap aranysugarát, előadja Kovács Apollónia, kísér Magyar Imre zenekara.

Schmidtné Erzsike Bajáról kérte a következő nótát, Puskás Sándort Miskolci Balog János zenekara kíséri. Kukorica tök.

0: bejárok, a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, hazatöcökök, a rátóni falu végig.
1: Helyen élő drága nővéremet, Henriettet köszöntjük 45. születésnapja alkalmából. Kívánunk szívből nagyon jó egészséget, boldogságot, örömet az életben. Isten éltessen nagyon sokáig. Mivel Henrietta már évek óta szerényen él, a jeles alkalomból küldjük sok szeretettel a Majd, ha nékem sok pénzem lesz című vidám nótát, bízva a csodában és remélve, hogy egyszer valóra válik. Sok szeretettel köszönti Nagyvázsonyból szerető testvére, sógornője és anyukája. Máté Otília, Gránát Zsuzsa, Bokor János és Tarnai Kis László énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara.

0: Budapest, mi mese szép vagy nyíl.
1: Dudásné Emike Békésről párjának kérte a következő nótát, Vadász Zsoltot Balázs Tamás zenekara kíséri. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
2: Csak-csak!

csak is azt ragyogja, én vagyok a párja. Két szemére égi csillag ragyogása, csak is azt ragyogja, én.

hegyesen Rózsáné Editkének és férjének házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván fiúk, unokáik és sógornője. Barabás Sándort halljuk. Te vagy nékem az az asszony.

Szepesiné Éva párjával együtt szeretné meghallgatni a következő nótát. Monostorpáiban Velő Gabriellát, Szomora Zsolt és Jónás Géza zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

Lehockiné Ági bátyjának küld egy vidám nótát Székely Keresztúrra, Besenyei Ferenc énekel kísér Boros Lajos zenekara, hogyha a világon bor se volna.

0: mindenhoz róla.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Mikroné vagyok Meggyasztóról. Minden kedves szeretteimre szeretnék emlékezni közeli és távolabbiakra. Harangozó Teritől a gyönyörű dalt Egyetlen szív kell nekem. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek küldöm, aki szereti és akinek tetszik. Viszont hallásra.
3: Köszönöm a kedves üzenetét, szeretettel gondolunk önre. Harangozó Teri énekel Egyetlen szív.

Pilis Csabán dr. Dobozi Józsefnek 82. születésnapja alkalmából minden jót kíván Dabasról Olá Irén. Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, de szeretnék kis falumba egyszer hazatérni.

Csonkáné Irénke édesapjának kérte legkedvesebb nótáját Kalocsáról, Domaidi Lászlót Járóka Sándor zenekara kíséri, 100 forintnak 50 a fele.

Rádió kívánságműsorát hallják, amely ma is 5 óráig tart. Hegedűsné Icu édesapjának kérte a következő nótát Esztergomból, Rigó Mónika énekel, kísér Hankó József zenekara, Mikor Pestre elindultam.

Mócs Ferencnének születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Honti Hanna énekel, a Magyar Állami Hangversenyzenekar kíséri, legyen a Horváth kertben Budán.

Műsorunkat a hírek után folytatjuk, elhangzik majd az öreg fiú dala Csákányi Lászlótól, a csönd éve Balázs Fecótól, és a nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, ezt Morvai Pálma énekli majd. Most Szabó Dániel és Fekete Márton Kispú.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel a pápa. 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban háborús bűncselekmények gyanújával. Napos, kellemes őszi idővel kezdődik a jövő hét. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra, egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. Biztonsági intézkedéseket rendeltek el egy amerikai erők által is használt Angliában lévő légitámaszpont közelében. A Fairford melletti akcióban több embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A hadsereg tűzszerészei több járművet átvizsgálnak, és a támaszpont bejáratát fegyveres rendőrök zárták le. A környék lakóit kitelepítették, és egy szabadidőközpontban helyezték el. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletet. A rendőrség szerint azonban a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Háborús bűncselekmények gyanújával 9 embert vettek őrizetbe Észak-Koszovóban, közölte a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség. Az akció annak a 23 albán civilnek az ügyéhez kapcsolódik, akiket 1999-ben hurcoltak el Koszovszka Mitrovicából, és akiknek feltételezett maradványait idén nyáron találták meg. Közülük 3 áldozatot már azonosítottak. A szerb nemzetiségűek és egyikük 90 éves az őrizetbe vettek közül. Belgrád elítélte az akciót, és azzal vádolta a prisztinai vezetést, hogy a háborús bűncselekmények kivizsgálását a helyi szerbek megfélemlítésére használja. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdesban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. Estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű. A reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült, száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket, már is folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061 759 60 71. Mányon Mihályi Pálné Anna unokáinak, Dávidkának, Bencének és Gabikának küldi a következő dalt szeretettel. Nádas György énekel, Ilyen az élet, dédikém.

Szász Halombattáról Matula Kálmánné kérte a következő nótát, Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, Zöld a Petrezselyem.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Móroc Sándor és felesége házasság évfordulóját ünnepli Kardoskúton. Ezúton szeretnék meghallgatni, hogy búcsút int az őszanyárnak. Köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük őket. Egré Józsefének elkísér Csóka Gyula zenekara. Búcsút int az őszanyárnak.

Pasecki Lajosné Ilikének 78. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván barátnője Erzsike. Kedves hallgatónak, mi is nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk egy nótacsokorral. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri a Sarkadi Bakterháznál.

0: fehérszegfű tulipán, első kislánya babám, és én vagyok a párja.
1: Pozsonyi Lajosnak 75. születésnapja alkalmából baráti öleléssel, szeretettel kíván jó egészséget, minden jót, Víg Alajos, Csákányi László énekel, Öreg fiú dala.
2: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ, május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgy is elszáll sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakün egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kergess már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már

Karácsony Népiroska kérte a következő nótát Balatonfüredről. Kalinánikőt ifjabb Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Kedves hallgatóink, a feledhetetlen Kovács Apollóniára emlékezünk, 100 évvel ezelőtt született. Most Kozák Gábor József zenekara kíséri, minden piros-fehér rózsát neki vittem.

Tiszafüredről Nyolászné Marika kérte a következő nótát, Szilágyi Sándort Hankó József zenekara kíséri. Vett a rózsám pántlikás kalapot.

0: Szívföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem volt élettársamra, Schraub Ferencre, aki a Mecseknádasdy temetőben nyugszik. Pécsről Zsuzsanna. Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Balázs Fecót a Stúdió 11 kíséri a csönd éve.

Tomázon Sándort születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és kíván jó egészséget Zsuzsi és Gyöngyé. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, esik eső, sűrű cseppje.

Halmazói városban Hajdú Györgynél szeretné meglepni a következő nótával férjét, Tekeres Sándort, Lakatos Sándor és zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke, de van itt még egy nóta, nem loptam én életemben.

szemét megmosod, mégis rám verték a vasat, odám szívem majd meghasad, nem loptam én életembe, csak egy csipot, de

Kocsis Adalbertnek Szombathelyre párja és nővére küldi a következő Demjén Ferenc dalt, a V-motorok együttes közreműködik. A dal címe Ne kövess.

0: kér, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Ozsvát Néterikel Szombathelyen szeretné hallani a következő nótát. Csuti Csabát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Tegnap éjjel álmomban.

0: tolvó kéket az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Tolvó kéket az eszem, hogy megházasodtam.
1: Nyíregyházán Kis Mihálynak nagyon boldog névnapot kíván nagymamája. Kállai Bori és Berkes János énekel. Tiszta fehér oltár.

Kezd helyre Csillag Istvánnak felesége és lánya kérte a következő nótát, Morvai Pálma énekel. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

ízelítőül néhány dalcím műsorunk következő órájából. Egy dal csak az élet, ima a hazáért, százszor ölej még. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán zenekara.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Vizsgálják azokat a gyanús furgonokat, melyeket egy brit légi támaszpont közelében állítottak meg. Aktivizálódott az Etna, leállt a szicíliai Catania repülőtér forgalma. Kellemes kora őszi idő várható a jövő héten. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. Három gyanús furgon miatt rendeltek el biztonsági intézkedéseket az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légi támaszpont közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint bejelentés érkezett arról, hogy a járművek a támaszpont felé tartanak. A furgonokat fegyveres rendőrök állították meg. Öt embert robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek. A hadsereg tűzszerészei átvizsgálják a járműveket, a környék lakóit pedig kitelepítették. A rendőrség szerint a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni. Több mint 700 millió eurós sürgősségi segélycsomagot különít el globális válságok kezelésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság közölte, a források jelentős részét az afrikai menekültek támogatására és a migrációval kapcsolatos programokra fordítják. A palesztin területek és a libanoni válság által érintett közösségek 103 millió eurót kapnak. Ukrajnának 52 millió eurót folyósítanak humanitárius célokra. Egyebek mellett a lakosság téli felkészülését finanszíroznák a segélyből. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul, melynek legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell mutatnia. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályok műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Jövőre 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint idén, mondta Magyar Péter miniszterelnök tegnap Szolnokon. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km per órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss vonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Szünetel a légiforgalom a szicíliai Catania repülőterén az Etna hamu kibocsátása miatt. Ma éjfélig minden járatot töröltek. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak légitársaságuknál járatuk aktuális helyzetéről. Több 10 millió embert érint az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves vihar. New Yorkban és New Jerseyben rendkívüli állapotot hirdettek. Több tengerparti települést elöntött a víz, és több mint 100 000 háztartás maradt áram nélkül. Brooklynban egy férfi meghalt, amikor rádölt egy fa. A vihar a légiközlekedést is megbénította. Itthon estig északon kevés felhő zavarhatja a napsütést, eső nem valószínű, a reggeli ködfoltok feloszlása után napközben derült száraz idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 4-10, napközben 22-26 fok várható.
0: küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is várjuk kedves kéréseiket. Tugyiné Erika szeretné meghallgatni a következő dalt, Kalocsai Zsuzsát Puka Károly zenekara kíséri. Nem vagy legény, Bercé.

Csontosné Julika karcagról kért egy nótát Bányai Márton előadásában, kíséri Fiab Sárközi Lajos zenekara, Száldogál a fecske.

Hadi Istvánné és Sóti Mária Jászapátiban szeretné meghallgatni a következő dalt. Újvári Marika énekel, Kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Ima a hazáért.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Fotó Sándorné Csilla Bihar Nagybajomból kérte a következő nótát. Lugosi Katit Duka Péter zenekara kíséri. Alma a

0: végem sosem kéne.
1: Kövesdi Tibornak, Veresegyházra, sógornője küldi a következő nótát szeretettel, Miklós Józsefet Albert György zenekara kíséri, Szép a szőke, szép a barna.

0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kőszegéné Julika azt a nótát kérte, melyet édesapjától régen oly sokszor hallott. Buta Árpád Attila énekel, kíséri Jónás Géza zenekara, Csicsak rózsám hallod.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk a csodálatos előadó művészről, Kovács Apollóniáról, 100 éve született. A következő felvételen Kovács Apollóniát Berki László zenekara kíséri, Ha az enyém volnál.

Matula Jánosné Turkevéről kérte a következő dalt. Farkas Rozikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Kiskertemben tudod-e babám?

Göbölyös Lászlónak felesége kérte a következő nótát Komlóról. Svéd Sándort ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri. Nagy a feje, búsuljon a ló.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kovács Lajosnyének szeretném küldeni 82. születésnapja alkalmából az Anyám című dal Tarnai Kis Lászlótól. Köszönti lánya és unokája Lasika.
2: Köszönöm a kérését, szeretettel adjuk át. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

Kati Komáromban szeretné meghallgatni a következő nótát. Rózsa Bélát Lakatos Tibor zenekara kíséri. Nincs igaza annak, aki bánatból rak fészket.

Nincs igaza annak, aki bánatból rak fészket. Könnyek nélkül mosolyogva, sokkal szebb az élet.

napsugarat tenni. A jó kettől meglátott, hogy menekül a bánat. Ne húzd tehát keserűbbre a keserű szádat.

0: Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. Pozsonyi István és Algó Tarjánból Laki Pétertől kért nótát, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába.
1: Kiskutya, nagykutya nem ugat.

Herceg Napsugárnak és Macelka Laurának születésnapjuk alkalmából minden jót kíván a Macelka, a Fejes és a Herceg család nevében Macelka László, Halász Judit énekel. Boldog születésnapot!

Martvén párjára, Süyi Károlyra örök szeretettel emlékezik Jutka. Süyi Károlyt halljuk. Hely fellegek, fellegek.

Horváth Kúton Luther Árpád urat köszöntöm, aki immár 82 éve járja az élet útját. Árpikám, jó egészséget, tartalmas szeretetteli további éveket, és minden jót kívánok kedves családod körében, hogy odaföntről még sokáig vigyázzon rád őrangyalod. Szerető unokahúgod Szautnerné Bognár angyal belső Óbudáról Forgács Gábor énekel. Még tartozom egy dallal.

0: Ceglédről Monostor István kérte legkedvesebb nótáját, Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri, Szép asszonynak kurizálok.
1: Szép asszony!

0: szeretem, mert sok a brímás egyedül, aki régen megedül, csak azt tudja, egyes egyedül.
1: Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A következő órát töltsék Popovics Lászlóval és válogatás műsorával. A kívánság műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további kellemes vasárnap estét kívánok, és azt, hogy a jövő héten is gyakran találkozzunk délutánonként itt a kívánság műsorban. Most a Tárkány trió játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Nemet mondtak a svájciak az ország politikai semlegességének szigorítására. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Következnek a részletek. Robbanó szerek után kutatnak Angliában a Fairford katonai bázisnál, miután 5 embert letartóztattak a környéken robbanó anyaggal kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A brit rendőrség éjjel kapott bejelentést 3 gyanús járműről, amelyek a légitámaszpont felé tartottak. A furgonokat feltartóztatták, a bázis bejáratát fegyveres rendőrök zárták le, a környéket kiürítették. A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, csak azt, hogy a brit terrorelhárítással együttműködve vizsgálják az incidenst. Oroszország több mint 2200 drónnal támadta Ukrajnát az elmúlt egy héten, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij összesítése szerint az orosz hadsereg siklóbombát és ballisztikus rakétát is bevetett. Zelenszkij elmondta, hogy csak mára virradóra összesen 5 vesztették életüket orosz támadásokban a déli Zaporizsia régióban, Kijevben és Odesszában. Hozzátette, a legfőbb gondot most a sugárhajtású drónok jelentik, az új elhárító rendszerek még fejlesztés alatt állnak, de így is sikerül lelőni a gyorsabb robotrepülők több mint felét. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kedvezményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat, valamint azt is kimondta volna, hogy ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségekkel, így a NATO-val sem. A kezdeményezést egy a jobboldali svájci néppárthoz közel álló szervezet nyújtotta be, amely elsősorban azt kifogásolta, hogy Bern átvette az Oroszország elleni uniós szankciókat. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Az első látható eredményeket legkésőbb január 1-ére ígérik. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forint több jut majd az egészségügyre, mint idén. A Stadler Kiss emeletes motorvonat távolsági változata lehet az egyik lehetséges típus a magyar Intercity flotta megújításánál, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid egy videóban elmondta, a 200 km/órás sebességre képes szerelvények Ausztriában már hamarosan forgalomba állnak több fővonalon. Magyarországon jelenleg 40 Kiss motorvonat közlekedik, ezeket azonban még elővárosi, rövidebb távú utazásra alakították ki. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar beszerzésről nyílt, versenyalapú közbeszerzésen döntenek majd. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Első a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

A Dankó Rádiót hallgatják, jó napot kívánok! Benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor kezdődik. A következő egy órában az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből fogunk válogatni. Várjuk továbbra is jelentkezésüket, 061-759-6071-es a telefonszámunk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Tartsanak velünk, itt a Dankó Rádió, benne pedig tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ma Antallal beszélgetünk. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Én úgy képzelem egyébként, most már ugye nem először beszélgetünk így a Dankó Rádió adásában önnel, Antal. Úgy képzelem, hogy az édesanyja egy ilyen kiegyensúlyozott, szerető édesanyja volt, és nagyon sok mindent kapott tőle. Jól gondolom? Hogy emlékszik rá?
2: Ez így igaz, Laci. Igazándiból azért is ezt a dalt kértem, mert szegény jó édesapám 50 éve, szegény jó édesanyám 30 éve halt meg. Egy csodálatos házas pár volt, egy csodálatos család. Képzelje el, ugye édesapámat elvitték a második világháborúba, édesanyámra itt maradt 2 gyermek, és az állatok. Mindent meg kellett csinálnia.
1: Igen.
2: Ráadásul 1945-ben a bátyám 11 éves korában talált egy kézigránátot, ami felrobbant a kezében és meghalt. Szegény jó édesapám.
1: Igen.
2: Igen, szegény jó édesapám 1948-ban került haza az orosz fogságból, és akkor tudta meg, hogy a gyermeke nem él.
1: Igen.
2: Ugye én gyakorlatilag ugye utána születtem, és soha nem felejtem el, hogy szegény apámnak az egészsége megromlott a orosz fronton és az orosz fogságban, de egész életében dolgozott édesanyámmal együtt. Nyáron mentek aratni a saját földjükre, és amikor jobb kedvük volt, ittak valami kis bort vagy pálinkát, akkor mindig elkezdték énekelni, hogy galambszívet örököltem az édesanyámtól. A betyáros nyújtás kedvet az édesapámtól. Na látja, Laci, én ezt a betyáros nótás kedvet az édesapámtól örököltem, mert soha nem felejtem el. Szegény jó édesanyám hányszor elmondta, hogy annak idején, mikor úgy döntött, hogy édesapámhoz feleségül megy, többször mondták neki, hogy te a Tóth Károlyhoz, aki szereti a bort és a pálinkát, és szeret mulatozni. Ennek ellenére az egész életüket csodálatosan leélték.
1: Figyeltek egymásra. Ugye?
2: Édesanyámat meg ugye azért tisztelem, becsülöm, mert ugye én 71-ben megnősültem, lett 2 gyermekem, és gyakorlatilag a feleségemtől 80 valamikor elváltunk. És a 2 gyermeket én kaptam meg, és édesanyám, az édesanyjuk volt a 2 gyermekemnek, ő nevelte fel őket, mosott, főzött, takarított rájuk, és nevelte őket. Szóval ezért ez a nóta, hogy galambszívet örököltem az édesanyámtól, egy életre a szívembe vésődött.
1: Igen. Hát ahogy elmesélte, minden tiszteletet megérdemel az édesanyja. Játsszuk is le akkor az emlékére ezt a felvételt. Antal kérésére jön tehát itt a Dankó Rádióban. A galambszívet örököltem az édesanyámtól.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Sándorral beszélgetünk, ott, ahol zúg, az a négy folyó. Ezt a felvételt hallgatjuk meg. No, milyen kötődése van Erdélyhez, Sándornak?
1: Hát én Temesváron születtem.
0: Aha.
1: Temesváron születtem. Ebben a műsorban igazándiból édesapámnak szeretnék egy emléket állítani, aki szintén Temes-Torontál megyébe Végváron született 1921. március 15-én, jeles napkor március 15-én. A hárman voltak fiú testvérek, tehát három testvér volt, ő volt a középső. Az érdekessége az életének, hogy miként került, mert 21-ben született, tehát Trianon után, hogy került Magyarországra, Ápára, ott volt katona, Ernyés, mai nevén Deszantos, és ott került bevetésre is a háború alatt Oroszországba.
0: Igen.
1: Orosz fogságba is keveredett, ahonnan nem sokat mesélt rólam, mert nem tudom, tartózkodott, nem akart beszélni. Én kétszer hallottam a történetet, valakinek mondta el. A fogságban, hát körülbelül egy fél évet volt a fogságban, ahonnan másodmagával megszöktek. Megszöktek, egy 20 perc után hallatszódott a siréna, és akkor eldöntötték, hogy jobb, hogyha ketté válnak, mert nagyobb az esélyük, hogy megszabadulnak, vagy nem fogják el őket.
0: Igen.
1: Ketté is váltak, és 10 perc múlva mondja édesapám, hogy hallotta a lövést. Ő egy tankárokba húzódott meg, de jött a oldalkocsis motorkerékpár, és meg is állt a tankárok mellett, egy főhadnagy leszállt, 3 méterről a szemébe világított az elemlámpával, és visszaszólt oroszul, mert apám időközben már megtanult valamennyire oroszul a fogságba, és visszaszólt oroszul, hogy itt nincs senki. Azt mondta, apám, ahogy elmondta, hogy ez létezhetetlen volt, hogy nem látta, csak úgy látszik, hogy még az orosz tisztek között is volt emberség. Tehát igen, így szabadult meg, és így jött tovább haza Magyarországra, Szombathelyen telepedett le, majd az öccse, az tüdőbajos volt, és meghalt, és akkor úgy döntött ő is, és a bátyja is, hogy hazaköltöznek. Tehát visszajöttek.
0: Igen.
1: Romániába, Végvára, és hát itt aztán tovább élte az életét, megnősült, megszülettem én, és akkor forogjon a kerék tovább, és térjünk vissza, vagy előre, 1965-re.
0: Játsszuk le most a dalt, és akkor utána folytassuk a történetet?
1: Most kapcsolódik a dalhoz.
0: Értem.
1: Hogy 1965-ben egy ilyen állarcos bál volt a szomszéd faluba, ahol egy magyar falu, Újmosnica, ahol állarcos bál, farsangi mulatság, ott volt édesapám is, ott volt a nagybátyám is, ott voltam én is, és ott volt az a zenekar, aki 30-40 éven keresztül mulattatta a társaságot. És akkor apám és nagybátyám, és most jön a dalnak a csattanója, oda ment Tarbácsihoz, a primáshoz, és valamit mondott neki csöndbe, és én csak azt láttam, hogy a primás nagyon rázza és tekergeti a fejét, hogy nem. Nem tudtam, hogy miről van szó, én ezt a nótát soha nem hallottam. Ugye hozzáteszem, hogy ez 1965, Ceausescu ideje.
0: Igen.
1: És nem, aztán végül csak kérlelték, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor eljátszuk, de nóta nélkül, tehát hang nélkül, ne énekeljenek. Hát azért csak sor került rá, és elénekelték, hát hogyha akkor valaki följelenti őket, nem tudom, hogy mit kapnak.
0: Igen. Ezért hát akkor játsszuk le a dalt most, jó? Mert tényleg ide illik. Ott, ahol zúg, az a négy folyó. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban, Sándor kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Györgyivel beszélgetünk. Kisasszony napjára elmennek a fecskék. Ezt a felvételt hallgatjuk hamarosan. Miért is, Györgyi, mire emlékezteti ez a dal?
1: Ez a dal engem nem egy kifejezett emlékhez kapcsolódó az ősz, hanem magához az őszhöz, ehhez a szép évszakhoz, és nekem nagyon tetszik a magyar nótákba, hogy minden évszakot megénekelnek, a természet ihleti ezeket a magyar nótákat általában, és mennyi minden kifejezhető a nótával, minden életérzést is meg tudtak ezzel énekelni. Mert ugye ez egy életérzést is kifejez, illetve általában a szerelmet, a születést, az elmúlást éneklik meg ezekbe a dalokba, és ez a dal is nekem azért tetszik. Valamint beszélgettünk itt az ismerősökkel úgy két héttel ezelőtt, hogy sorakoznak, gyülekeznek a fecskék indulásra készen, és akkor én mondtam, hogy igen, mert kisasszony napjára elmennek a fecskék.
0: Igen.
1: Ezt még a nótába is megénekelték. Szóval ezért választottam én most ezt a szép nótát.
0: Nagyon igaz, és alá is támasztotta mindjárt, be is bizonyította, hogy ez így van, hogy a magyar nóták a mindennapokat dolgozzák fel, a mindennapokról szólnak.

0: Igen.
1: Ilyenkor.
0: Hát maga az ősz is egyébként átalakul, ugye az időjárás tekintetében, de valahogy ez, hát nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, hogy ez így előnyére alakul át, mert jobb lenne, hogyha normális ősz lenne, mint amilyen évtizedekkel ezelőtt volt, de ugye elhúzódik ez a kissé meleg, de nem forró időjárás, és fantasztikus programokat lehet szervezni ősszel ennek kapcsán, jó kint lenni a természetben, és ez ugye gyakorlatilag majd, hogy nem október közepéig, október végéig is el tud húzódni. Bizony, erre emlékszik, hogy régen, évtizedekkel ezelőtt, hát október közepén már volt, hogy nagy kabátba mentünk.
1: Bizony, bizony, sokkal csapadékosabb volt, hűvösebb, ködös, és mogorvább volt ezek a mostani őszi idők.
0: Igen, szedben. És hogyha belegondol, mostanság ugye az elmúlt években halottak napján gyakorlatilag meleg van, napsütés, ami elképzelhetetlen volt évtizedekkel ezelőtt, akkor már a hó is esett. Volt olyan halottak napja,
1: hát
0: amikor hóba mentünk a temetőbe.
1: Kellett menni a temetőbe, igen.
0: No, ezt is jól kibeszéltük, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Kisasszony napjára elmennek a fecskék, a kedvenc évszakát idézi meg ez a dal Györgyinek itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Emillel beszélgetünk, várjatok még őszi rózsák. Ezt a felvételt hallgatjuk meg hamarosan. No, valakiről szól az életében, vagy valamiről, egy régebbi eseményről?
1: Hát én azt mondanám, hogy ez az ősz, ami most bejött a nagy forróság után, hogy azért még ne bízza el magát az ősz.
0: Hogy... ez hogy gondolja, hogy ne bízza el magát az ősz?
1: Hát még szeretnénk egy kis meleget azért.
0: Uh-huh. Egy kis hát jó, hát még jöhet a vénasszonyok nyara.
1: Így bizony. És akkor talán ez az őszi rózsák ezt megértik, hogy álljunk meg egy szóra. Ne legyen még mindjárt olyan hűzös idő. Elég lesz biztos belőle majd november, december és a többi. Én így gondolom.
0: Hát mostanság nem nagyon szokott lenni egyébként hűvös idő így szeptember környékén, egész nyáriasan alakul néha az időjárás, igen. Nem?
1: Nem is volt mostanság, nem is emlékszem rá, hogy lett volna mínusz 10 akárhány fok, ami úgy megrendítette volna a fűtést. Nem emlékszem.
0: Igen.
1: Nem
0: emlékszem. Lehet, hogy azért ilyenek a szeptemberek, mert Emil minden évben megfenyegeti az őszt. Egy-egy dallal, hogy nehogy elbízza magát. És miért szeretné egyébként, hogy még legyen jó idő? Mit szokott ilyenkor csinálni? Hogy használja ki ezt a jó időt?
1: Hát ugye nekem állataim is vannak, és nekem van egy ilyen kisebb féle kaszálóm. Hát még egyszer szeretném megkaszálni, mert főszerkesztő úr, nagyon-nagyon nagy problémák vannak a mezőgazdaságban. Már úgy mondom, hogy például az, hogy takarmánytéren.
0: Igen.
1: Nincs meg az a régi, hogy lekaszálom, összegyűjtöm, hazaviszem, várom a másikat, azt is lekaszálom, hazaviszem. Hát most nagyon-nagyon össze kell szedni magunkat ahhoz, hogy a második kaszálás is meglegyen, de ezt nem csak én mondom, hanem itt a barátaim is mindenki elmondja.
0: Egyébként akkor ön is tart még aktívan állatot ezek szerint?
1: Igen.
0: És milyen állatai vannak?
1: Hát nyulak, ami gyerekkoromtól megvan. Van kacsám, azt még Gyoma Endrődről kaptam. Aztán vannak tyúkjaim, és milyen tyúk ez? Na, nem fászán, hanem...
0: Hát nem fogok tudni segíteni innét Budapestről.
1: Anya, milyen tyúk ez? Gyöngytyúk.
0: Gyöngytyúk, jó, hát ezt mondjuk még kitaláltuk volna együtt közösen egy nettó fél óra alatt. Még egyszer, bocsánat.
1: Mondom, a feleségem nélkül megint megbuktam volna.
0: Hát általában így szokott ez lenni, mi férjek, ezt ismerjük, ezt a dolgot. Na jól van, akkor befenyítettük az őszt, úgyhogy a végére jöjjön a dal is, jó? Hogy tényleg komolyan vegye ezt a fenyegetést.
1: Most már hallja meg.
0: Igen. Várjatok még őszi rózsák, Emil kedvencei között szól a dal itt a Dankó Rádióban.

várjatok még őszi rózsák, ne mondjatok búcsút a szép nyárból. Álmodoznak még

további kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tutta el népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 180. adása.

Vizeli Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kossuth Díjas oktatója számára a népzene jóval több egyszerű szórakoztatásnál, és távol áll tőle minden, pusztán a piac igényeihez igazodó divat. A népzene számára olyan belső szükséglet, amely épp úgy hozzátartozik az élethez, mint a napfény, a levegő vagy a víz. Meggyőződése, hogy a néphagyomány a szellemi műveltség magasrendű formája. Ezt a személyes, mély elkötelezettséget sűríti magába 2016-os lemezprojektje is, amelyet egykori kiváló tanítványával, Mihó Attilával közösen valósított meg.

Mihó Attila mindössze 20 évesen nyerte meg a kecskeméti prímás versenyt. 3 évvel később, 2015-ben pedig junior príma díjas lett. Napjainkban a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hegedű oktatója. Pályáját nem vele született őstehetségnek tulajdonítja, hanem a kitartó, megalkuvás nélküli gyakorlásnak és azoknak a kiváló mestereknek, akiktől tanulhatott. Különösen fontos szerepet kaptak ebben az idős, hagyományőrző prímások is. Számára ez a közvetlen tapasztalatszerzés jelentette a hagyomány valódi megismerését és megértését.

Vizeli Balázs és Mihó Attila Összehegedült Kárpátok című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet holnap az országgyűlés. Független benzinkutasok tüntetnek 4 napon át a Kossuth téren. Napos, kellemes idő lesz a jövő héten, 20-25 fok várható. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a szerkesztőt Gál Andreát hallják. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő, térprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, melynek jelentős részét az orvosok és a szakdolgozók kapják. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Döntenek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesszák Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok holnap és 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. 3 gyanús furgon miatt indult rendőrségi akció az amerikai légierő által is használt angliai Fairford légitámaszpont közelében. A járművek a bázis felé tartottak, amikor fegyveres rendőrök megállították őket, 5 embert őrizetbe vettek robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A furgonokat a brit hadsereg tűzszerészei vizsgálják, a környéken 85 házból evakuálták a lakókat. A vizsgálatban a Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de a rendőrség egyelőre nem közölte, találtak-e robbanószert a járművekben. Elutasították a svájci választók az ország politikai semlegességének szigorítását. Az előzetes eredmények szerint a voksolók mintegy 71%-a szavazott a kezdeményezés ellen. A javaslat egyebek mellett jelentősen korlátozta volna, hogy az alpesi ország milyen nemzetközi szankciókhoz csatlakozhat, valamint azt is kimondta volna, ha nem éri támadás, nem működhetne együtt katonai vagy védelmi szövetségesekkel, így a NATO-val sem. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenció szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek, egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul majd szombaton. Folytatódik a kellemes kora őszi idő, sok napsütésre készülhetünk továbbra is, eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződik hajnalban, gyenge vagy mérsékelt marad a lépmozgás. Kora reggel 4-10, holnap délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Illúzió a szerelem. Énekelte Pitti Katalin és Csúrja Tamás, Jakobi Viktor, Sibyl című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Fedezzük fel együtt ma is a zene varázslatos világát, ahol közismert dallamok csendülnek fel népszerű művészek előadásában. Többek között hallhatják majd Lukács Anitát, Fenyvesi Évát, Gózon Gyulát és Maros Gábort is. Ám előtte következzen az Ó, hogyha művésznő lennék című dal, Süle Dalma, Szabó Dóra és Pete Ádám előadásában, ifjabb Johann Strauss a Denevér című operettjéből. Majd ezután Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik Mr. X belépője, az előadó Homonnai Zsolt. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Csoportterápia című musical zenéjét Bolba Tamás szerezte, a szövegkönyvet és a dalszövegeket pedig Szente Vajk és Galambos Attila írta. A musical a 2010-2011-es évadra kiírt első madás musical pályázat győztese lett több mint 100 pályamű közül. A Madách Színház így jellemezte a darabot. Jó leső mai történet, mai figurák, helyzetek, humorral teli dialógusok, remek mai dalok. Hat emberről, akik egy lerobbant művelődési házban csoportterápiára gyülekeznek. A darab mégsem az ő bajaikra helyezi a hangsúlyt, igazi vígjáték, amelyben azonban láthatunk drámai fordulatokat, megható jeleneteket is. Ősbemutatóját 2011. június 9-én tartották a Madách Színházban, Harangi Mária rendezésében. Azóta az ország több színháza is műsorára tűzte. Most következzen egy részlet a Csoportterápia című musicalből. Az előadók Jankovics Anna, Hajdu Melinda, Dobó Enikő, Járai Máté, Szente Vajk és Aradi Imre. Túl az Operencián.
1: A musical. Komolyan, ez förtelmes egy műfaj, musical. Ha meghallom, a hideg is kiráz. Láttam egyet pont a múltkor, címét inkább nem is mondom, egy babysitter esernyővel repkedett. Én azt gondoltam, tényleg elmentek ám, és aztán még a...

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjének csodálatos világába érkezünk, ahol Tassonyi Balázs épp a szép kis cirkusztáncos nőkről énekel. Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió. Réh Fülöpön FM 91. A magyar zene rádiója.
1: Mennyi tüzes fagyság, ritka ez manapság, testem csupor remegés, kell a csomó.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Lehár Ferenc utolsó operettje a Giuditta. 1934-ben került először színpadra a Bécsi Állami Operaházban. A címszereplő egyik legszebb és legismertebb száma Giuditta belépője, amelyben Lehár dallamvilágának szenvedélye és eleganciája egyszerre jelen van. Most ez a gyönyörű részlet következik Lukács Anita előadásában. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, biztos vagyok benne, hogy elég csak annyit mondanom, hogy hagymát hagymával. És már is tudják, melyik legendás magyar filmről van szó. Igen, ez a Hippolyta lakály, amely 1931-ben a magyar filmtörténet második hangos filmjeként került a mozikba, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Most a film egyik örökzöld dala, a Köszönöm, hogy imádott következik Fenyvesi Éva és Gózon Gyula előadásában. Hallgassák szeretettel! Túl az Operencián!

0: köszöni, hogy imádtam, hogy magára vigyáztam.
1: De nekünk virágot nekem.
0: Köszöni, hogy becéztem, de kicsit elkéstem, mert

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Maros Gábor színművészre, operaénekesre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1947. szeptember 27-én született Budapesten. Karrierje a Fővárosi Operett Színházban indult, ahol több éven át játszott, majd 1981-től a Magyar Állami Operaház művésze volt. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy prózai szerepekben épp úgy láthatta a közönség, mint musicalekben, operettekben és operák tenor szerepeiben. Európa számos országában vendégszerepelt, csak úgy, mint az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is. Maros Gábor 2022. október 25-én hunyt el. Most fogadják szeretettel Seres Rezső örökzöld slágerét, a Szeressük egymás gyerekek című dalt, Maros Gábor előadásában. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Offenbach a Férj kopogtat cím operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólított fel Leó pápa. Marad a kellemes őszi idő, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Jó estét kívánok, a szerkesztőt Gál Andreát hallják. Rendkívüli ülésen dönt holnap a parlament, Magyar Péter miniszterelnök, Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. A mentelmi joga a parlamenti munka függetlenségét és a képviselők jogi védelmét szolgálja, és a rendszerváltás óta jár a képviselőknek. Az elmúlt 36 évben csak nem 600 mentelmi ügyet tárgyaltak, 144 esetben függesztették fel a képviselő mentelmi jogát. A mentelmi jog azért van, hogy a képviselőt ne lehessen mondva csinált okokkal felelősségre vonni és zavartalanul dolgozhasson, ezt mondta Bárándi Péter, volt igazságügyi miniszter. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézségekkel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig három hónapja működik, ez alatt több mint 300 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több százezer forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak gondot jelent azonban, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Oroszország több mint 2200 drónnal támadta Ukrajnát az elmúlt egy hétben, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij összesítése szerint az orosz hadsereg siklóbombát és ballisztikus rakétát is bevetett. Zelenszkij elmondta, hogy csak mára virradóra összesen 5-en vesztették életüket orosz támadásokban, a déli Zaporizsja régióban, Kijevben és Odesszában. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy olyan kijevi adatközpontokra mértek csapást, melyek internetet és egyéb szolgáltatásokat biztosítanak az ukrán fegyveres erőknek. Emellett odesszai logisztikai központot és egy katonai felszereléseket szállító hajót is eltaláltak a Fekete-tengeren. A kiskorúak szexuális bántalmazása elleni küzdelem folytatására szólította fel a francia püspököket 14. Leó pápa Lourdes-ban. A katolikus egyházfő megköszönte az eddigi intézkedéseket, és hangsúlyozta, hogy továbbra is a legnagyobb éberségre van szükség. A pápa 4 napos franciaországi látogatásának 3. napján 7 áldozattal is találkozik zárt ajtók mögött. Egy 2021-es független vizsgálat szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú válhatott az egyházhoz köthető szexuális bántalmazók áldozatává Franciaországban. És végül az időjárásról. A jövő héten is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet hajnalra, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a levegő, délután 22 és 26 fok között alakul. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
5: Jó estét kívánok! Ebben az órában az örökölt magyar dallamok világába kalauzoljuk Önöket, ahol minden dalhoz egy történet, egy emlék és sokszor egy egész élet érzései kapcsolódnak. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A családunk nótáiban ma is lélekemelő dallamokkal, nótás történetekkel, a mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Mai műsorunkat a 2023-ban Dankó Rádió életműdíjjal elismert Bokor János előadásával kezdjük. A Repő-repű hétpettyes Katica Bogárka című nótát Lakatos Miklós és zenekara kíséri. Majd egy újabb kedves dallal folytatjuk. Karcagi Nagy Zoltán énekli a Nagyrédei Leánykából című csárdást Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Tartsanak velünk a szívhez szóló dallamok és a magyar muzsika szeretetének hullámhosszán.
6: Repülj, repülj, hétpettyes!

0: nótáját.
1: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban a legszebb magyar dallamok csendülnek fel, amelyek szívünkben őrzik a családi emlékeket, a szeretetet és a generációkon át öröklődő zenei hagyományokat. Itt a Dankó Rádióban szombathelyi hallgatónk Udvardi Anna családi zenés történetét halljuk.
2: Édesapám 1888. január 3-án született, Isonzóba harcolt az első világháborúba. Édesanyám 1896. július 3-án született, és amikor hazakerült a háborúból, apám arra meghalt, amely asszonya az Erzsébet, édesanyámnak a nővére. Azt mondta a nagyapám, hogy Sándor, itt van az Anna, hát úgy szeret a család téged, hát hogyha úgy érzed, hogy ragaszkodsz hozzánk is, meg hozzá is, akkor vedd el feleségül. És így lett édesanyám, édesapámnak a párja, és hát sajnos nagyon kemény idők jöttek utána. 36-ban születtem, mi hárman voltunk testvérek. Édesapám meg édesanyám is szoktak énekelni. Egy nótás kis családban nőttem fel, meg az volt a szokás, hogy ez a nagy família ünnepnapokon összejött, és akkor elnótázgattak egy-egy pohár bor mellett. Mondja, kedves komám asszony, mit csinál? Édesanyám szokta énekelni. Miért múlik el minden, ami szép? Ezt is olyan nagyon szép dal. Akkor zajlik a Duna vize, elfolyik a fekete tengerbe. Olyan jó lenne, hogyha hallhatnám a gyerekkori kedves dalait a szüleimnek.
1: Anna néni gramofonon hallgatta még ezeket a dallamokat.
2: Tetszik tudni, énekeltek a família, és 1942-ben egy nagyon gazdag nagynénitől kapott a család egy kis gramofont, felhúzható ilyen, kellett felhúzni, de nagyon vigyázva, hogy nehogy elszakadjon a rugó. Vele együtt 100 hanglemezt, és a 100 hanglemezen abban az időben 200 dal volt, mert egy-egy dal egy lemezen, egyik oldalon volt. Borzasztó nagy élmény volt ez, nem csak nekünk, hanem annak a kis közösségnek, ahol éltünk, Sárvárnak a Péntekfalu részén, ahol paraszt családok éltek, és ugye hát majdnem minden második házban rokon volt, hogy ekkora volt a família.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban dallamaink az érzelme két különböző arcát hozzák elénk. Urbán Katalin előadásában a Miért múlik el minden álom, a múlandó boldogságról, az elmúló álmokról és a szerelem fájdalmas oldaláról szól. A dal azt idézi fel, milyen nehéz elfogadni, hogy a legszebb pillanatok sem tarthatnak örökké. Majd egy derűsebb hangulatú nóta következik, Berkes János énekli az Árad a Duna vize című nótát. A dal játékosan humorral beszél a szerelemről, amely olyan megállíthatatlan és elsöprő, akár az áradó Duna vize, s ha már egyszer fellángolt, bizony nem könnyű véget vetni neki. Két nóta, kétféle érzés, de mindkettőben ott dobog a szív, itt a családunk nótáiban.

0: mikor te? Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Elfogy és zárkod, és elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön

0: Kellemes vasárnap estét és további jó rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáit hallják. Kedves hallgatóink, együtt lenni, emlékezni, továbbadni, talán erről is szól a magyar nóta. A dalaink őrzik szüleink, nagyszüleink, elődeink emlékét, egy-egy régi családi történetet, egy mélységes érzést, amely generációkon át velünk marad. A folytatásban Pálffy Péter táncdalénekest hallgatjuk.
1: Pálffy Péter táncdalénekes vagyok, édesapám kedvenc dala, a darumadár fenn az égen.
0: Kedves hallgatóink, a következő két felvétel két különböző zenei világba kalauzol bennünket. Mégis mindkettőben ott van az érzelem, a dallam szépsége és a régi idők hangulata. Elsőként egy örökzöld operett dallam, Huszka Jenő és Martos Ferenc Gülbaba című művéből, a darumadár fenn az égen. Mújkó nótája csendül fel. Kis Zoltán énekét Jónás Géza és zenekara kíséri. A primás Patai Zoltán. Majd egy lírai szívhez szóló dal következik. Pálffy Péter tolmácsolásában a Tövis és Rózsa, a Harmónia énekegyüttes és a Magyar Rádió vonós tánczenekarának közreműködésével.

jóket sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Öröm vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jóket sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mit

0: szentekről, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, egy csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, egy csoda jó kedvet csináltok.
1: Kedves hallgatóink, ezen a tematikus hétvégén itt a Dankó Rádióban Kovács Apollónia gazdag és sikeres életműve előtt tisztelgünk. A Kossuth-díjas énekesnő 1926. szeptember 20-án született Erdélyben, és különleges hangjával a magyar dal hírét a világ számos pontjára elvitte. Művészetében a magyar népdalkincs, a cigánydal és a nóta egyedülálló módon talál. Férjével, Grabóc Miklóssal a népdalok gyűjtésében és megőrzésében is maradandót alkotott. A folytatásban archív interjú részletünkben Kovács Apollónia mesél.
2: Beiratkoztam a Józsa Béla Ateneumba, az egy ilyen színészképző volt. Én akkor már énekesnő akartam lenni. Ott nem csak éneket tanítottak, hanem prózát is. 2 évig jártam oda, és jártam volna tovább, ha nem kapok egy szerződés ajánlatot. Második év végén a Kolozsvári Színházban tartottuk a vizsgaelőadást, és mi pedig a Gogoly Revizor című darabját játszottuk is. És amikor az újság azt írta, hogy rutinos színész, és egy nagy egyedi meghívást kaptam, ilyen, mint nálunk a Dériné Színház. Amikor ezt az ajánlatot megkaptam, akkor természetszerűleg elfogadtam, és kiszereptől, nagyszerepig, gyerekszereptől, öregasszonyig a világon mindent játszottunk. Ez a pár esztendő, ez meghozta azt, hogy államosították a színházakat, a nagy színházakat. Úgy is mondhatom, hogy szerződés nélkül maradtam. Na most miután én egyfolytában énekeltem, tehát mindig énekeltem is, így adódott az a lehetőség, hogy a Nagyváradi Filharmóniának volt egy komoly Dankópista címet viselő együttes, ahol felléptem velük. Így volt egy hangverseny a Nagyváradi Állami Színházba. Amikor én színpadon voltam népdalokkal, a titkár utána lejött hozzám, és megkérdezte, hogy mik a terveim. Nem akarok-e leszerződni a Váradi Színházhoz. Többet magammal felvételiztünk. Na most, amit én azóta sem értek, ugyanattól a társulattól volt, akit úgy vettek fel, hogy azonnal az akkor megalakuló akadémiára, színi akadémiára küldtek, akkor még Kolozsvárot volt, engem pedig azonnal a színházhoz szerződtettek.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Apollónia idén lenne 100 esztendős. Születésének centenáriuma alkalmából itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégével tisztelgünk gazdag életműve előtt. Most a Szój-szój csalogány című csárdást hallhatjuk tőle, Magyari Imre és Brandt István szerzeményét. Egy gyönyörű dallam, egy különleges hang és egy művészi örökség, amely ma is velünk él. Kovács Apollónia énekel.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, a Családunk nótáit, ahol minden dallam egy szívhez szóló vallomás. A hallgatók legkedvesebb nótáit kincsként őrizzük, és örömmel adjuk közre. Kalandozzanak velünk a magyar dallamok gazdag szívet melengető világába. A folytatásban Budai János osztja meg velünk dalos örökségét. Újszászi kedves hallgatónk közösséget összekovácsoló tanácsa, hogy bátran énekeljünk, ahogy ők is teszik, a nótás baráti társaságukkal, mert ezek a derűs találkozások jelentik az erőt a mindennapokban.
1: Anyukám, apukám, nagymamám, nagypapám, mindegyik jó hangja volt, és jó hangulatban énekeltek. Én meg tőlük tanultam, amit sikerült, főleg anyukámtól. Anyukámmal leültünk, és akkor jó kedvében énekelt, és akkor én meg tőle tanultam el. 60 mellett boldogon laktunk, és hát ugye később elkerültem Újszászra. Boldogon nagyon sokat tanultam, főleg énekelt zenét. Nem fiatalon, de beiratkoztunk egy zongora iskolába, és akkor tanultunk zenét.
0: Hogyan emlékszik erre az időszakra? Milyen erőt, muníciót jelent ez az időszak?
1: Hát főleg régebben, amikor még gyerek voltam, hát voltak disznótorok nálunk, és disznótorok, és akkor disznóvágás alkalmával, amikor éppen dolgozták fel, és amikor végeztek a munkával, akkor kicsit leültek, pihentek, és hát megittak egy pohár szódavizet, meg ami éppen volt, és nagyon szépen énekelgettek. Nagyon jól mulattak.
0: Mit csináltak nagyon jól az elődeink, az őseink?
1: A pihenést ilyen, nem csak passzív pihenésnek mondanám, hanem ilyen aktív pihenésnek mondanám, hogy ők nem csak leültek, és akkor beszélgetés volt, de előbb-utóbb mindig előkerült egy-két nóta.
0: Mi jut eszébe arról az időszakról, ami a szülőkhöz, a családhoz kötődik?
1: Hát a vörös bort itt az este, de az anyukám az meg rengeteg nótát ismert. Ő nem azt mondta, hogy ezt énekeljük, hanem bármit elkezdtek, az anyukám mindet tudta folytatni, énekelni. Sikerült egy tangóharmonikát vásárolni, és ezt azt mondta, hogy ezt próbáljuk meg, és akkor ott mulattunk együtt az udvaron, az egész családdal. Ez nagyon szép volt.
0: Mit jelent a zene szeretete a mindennapokban és az ünnepnapokon egyaránt az életében?
1: Van itt egy baráti társaság, akivel együtt énekelgetünk vasárnap és más alkalmakkor is együtt énekelgetünk, pedig nagyon sok nótát ismerünk. És nem is mindig én mondom meg, hogy mit énekeljünk, hanem bárki bármit mond, és mi folytatjuk. Örülünk neki. Segítünk, folytatjuk, és együtt énekelünk. És az együtt éneklés én szerintem fontos.
0: Mi maradt továbbra is a legfontosabb, ha

hagytam az este, majd pedig a Most kezdődik a tánc című nótánk csendül fel Nádasdy Lászlóval és Balázs József zenekara kíséretével itt a Családunk nótáiban.

Most kezdődik a tánc. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad. Rózsám, ha tudnád, amit én kibabálja, vagyok én. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad.

vihott a gálabát, rózsám, de szédül a fejem, nótával teli a szívem, a véden is csak muzsikál, muzsikál.

0: rózsikám, rózsikám, égvilágos nyugatigálabán. Rózsám, de szélű a feje, nótával teli a szívem. A végben is csak rózsikám, rózsikám, égvilágos nyugatigálabán.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falunk.

0: kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A családunk nótáival, szívhez szóló magyar muzsikával. Tartsanak velünk a folytatásban is, és osszák meg velünk önök is örökölt dalaikat. A 061-759-6071-es telefonszámon üzenetrögzítőn várjuk elérhetőségeiket. Adásunk folytatásában Kincses Károly színművész, opera és operetténekes osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar dallamát. Kincses Károly több mint 4 évtizedes pályája során a Madách Színház, a Budapesti Operett Színház és a Miskolci Nemzeti Színház színpadán is felejthetetlen alakításokkal gazdagította a magyar színházi életet.
1: Kincses Károly színművész vagyok. Ha visszaemlékezem az édesanyámra, akkor eszembe jut, hogy igen gyakran énekelt nekem, nagyon jó hangja volt, és nagyon szeretett énekelni, és nagyon nagy kedvencei voltak az akkor futó éppen vetített filmek, a Jávor filmek, és ezekből a filmekből nagyon sokszor elhangzottak az ő hangján slágerek, és hát én mindig csodálattal hallgattam ezeket. Az egyik ilyen volt a Tóparti Látomás című filmből, az Álmaimban valahol már láttam magát.
0: Kedves hallgatóink, a most felcsendülő dallam egy régi fekete-fehér film romantikus világába repít bennünket. Az 1940-ben bemutatott Tóparti Látomás egyik emlékezetes betétdala, az Álmaimban valahol Fényes Szabolcs zenéjével és Mihály István szövegével érkezik. Ezt a gyönyörű időtálló örökzöldet egy 2002-ben készült felvételen most Leblanc Győző operaénekes előadásában hallhatjuk. A dal egy beteljesülésre váró szerelemről, az álombéli boldogságról mesél, amelyben a szerelmes már szinte előre átéli a várva várt találkozást. Hallgassuk együtt!

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra. Záró számunkhoz egy olyan dallamot választottunk, amelyben benne él a szülőföld szeretete, az útrakelés emléke és az otthonhoz való ragaszkodás minden szépsége. Hallgassuk szeretettel az Elindultam szép hazámból című népdalt Vadász Károly cimbalom művész tolmácsolásában, Bóni Gyula brácsájával és Bóni Zsolt nagybőgőjével. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban. A híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, majd 21 órától éjfélig a Népek Dalai Világzenei összeállításunkkal jelentkezünk. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Strányóczki Imre gyártásvezető, Wolf Attila hangmérnök, az adásmenedzsereink D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Több ügyben is nyomozást indíthat holnap a vagyonvisszaszerzési hivatal. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Marad a kellemes őszi idő, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Jó estét kívánok! Gál Andreát hallják. Várhatóan holnap jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik 4 ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Ma léptek hatályba a szervezet büntető eljárási és nyomozati hatáskörei. Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Magyar Péter miniszterelnök este Facebook oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet keretében megkezdődik a partraszállás, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A várólista csökkentési program célja nem csak a műtétek számának növelése, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekelték tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedűs Zsolt aztán közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, melynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatásért gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolákban. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat eljárásra, járásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár Badacsony Tomajon. Élmény sétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségeinek felfedezését. Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel, eső a következő napokban sem várható, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, holnap délután 22-26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban. Már a munkatársaim nevében is köszönjük figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót.
0: Most Ezt a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma este egy koncertfelvételt hoztam önöknek, kedves hallgatóink. Munkatársaink 2018-ban a Magyar Népdal napján Martonvásáron rögzítették a Jámbor István Dumnyezu vezette Szász Csávási zenekar és Nyitrai Marianna énekes közös koncertjét. Ez szól ma esti Táncházban című műsorunkban.
5: Egyfelől a gyémánt hangú Nyitrai Marian lesz a vendégük, másfelől Gyémánt Ádám és Gyémánt Csontos Lívia táncolnak, valamint Kis István és Kis Demeter Erika, akik szintén szikrákat fognak pattogtatni a gyémánt sarkantyújukkal. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel, és még annál is nagyobb tapssal a Szász Csávási bandát.

Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kisküküllő, Maroskükülő vidék anyanyelvi képviselői mellett. Engedjék meg, hogy bemutassam a zenekart, Szász Csávásról érkeztek valóban. A másik oldalról kezdem, mert Molnár Pétert nagy szeretettel fogadta be a társaságát. Ő van a Bőgőnél, és a zenész dinasztiák nagyjai. Tehát Molnár Péter, Mezei Ferenc Csángáló bácsi, ugyebár. Brácsánál gyönyörű leánya, Mezei Tinkuca, Koma asszonyom a másik brácsával. Mezei Bálint az ifjú, Prímás, tehát hegedülni fog. És Dumnyezu, azaz az Isten, Jámbor Ferenc, a másik hegedűnél. Egy kis ízelítőt hallottak a tánczenéből, amit ők kiválóan muzsikálnak. Tökéletesen megállják a helyüket, mint koncertzenekar is. És hogy mégis miből táplálkozik ez az anyanyelv, ami a Magyar Népdal napján nagyon sokszor el kell hangozzon, az valójában a természetes emberi mozgás és ének. Tehát a következőkben egy olyan összeállítást fognak hallani és látni, amit... Hál' Istennek egy olyan adatközlő szintű táncos és családja, valamint kiváló táncpedagógus kollégák fognak fölmutatni, akik ezt valóban eltanulták, megtanulták, ugyanis Kis István magyarlapádi, tehát ez a bizonyos Hegymegetti és Enyed környéki rész szülötte. Kis István és felesége Erika, Demeter Erika, valamint Gyémánt Ádám is, ahogy az elhangzott kedves felesége Lívia, csodálatosan megtanulták a csávási magyar táncokat. Tehát egy Hegymegetti, azaz Enyed környéki és Kutasföldi magyar rend következik. Férfi táncokkal, annak lassú és gyors változatával, és csárdással természetesen. Fogadják őket szeretettel!

Demeter Erika, Kis István, Magyar Lapád, Gyémánt Ádám és Santos Lívia következnek. Pista bácsit pedig megkérem szeretettel, hogy bökjön meg, mikor ilyen süketséget csinálok. Jámbor István, Pista bácsi, Dumnyezó Pista, ahogy a gyimesiek hívják őt, nem Ferenc. Sángáló Feri bácsi. Kedves barátaim, nekem különös öröm, hogy Csávási akkor együtt énekelhetek, együtt léphetek fel. Sok szép tizenesztendőt töltöttünk együtt az elmúlt időszakban, és nem elsősorban a színpadon. Ennek a, lehet mondani most már műfajnak, vagy ennek a zenevilágnak egyetlen egy nyitja van, a természetesség, ami a magyar népdali is. A következőkben próbálunk olyan természetes összeállítást előadni, mégpedig Balázs Telkéről, amiben az emberének szólal meg. Ők kiválóan kísérnek lakodalmak bárhol, bárkit, bármikor, de azért ezt jól tudjuk, és ők is tudják, hogy a magyar népdal, a dal önmagában való dolog. Az ember befelé énekel, és amikor kifelé énekel, akkor esetleg örömöt szerez azoknak, akiknek nincs meg éppen az a hangi képessége. Következőkben Balázs Telke, ez Medgyes fölötti falu, jó részt románok lakják. Most már. Az a 10-12% magyar csökkenő félben van, és akiktől én tanultam ezeket az énekeket, kiváló énekesmesterek. Fogarasi Pista bácsi, Fogarasi Katica, sajnos az elmúlt néhány évben haltak meg. Az utolsó pillanatok után vagyunk, ezért én örömmel hívom föl mindenki figyelmét, hogy amennyire csak tud, próbálja meg a környezetében a még régi táplálékból zenélő embereket megkeresni, megtalálni. Magyar népdalok következnek a hangszeres kíséretben Balázs Telkéről.

Köszönjük szépen Szász Csalási zenekar Balázs Felki muzsikával. Köszönöm. Kedves barátaim, a következőkben ennek a Maraskükülő vidéknek a vegyes nemzetiségéből való másik etalon gyönyörűséget fogják felmutatni a zenészek. Románság lakja ezt nagyon régóta, Lázár István tessék olvasni, aki gyönyörűségesen leírja, hogy hogyan is románosodott el a 19. században magyar nemesség által ez a vidék, ez az Alsó-Fehér vármegye és Kis-Küküllő vármegye, és akkor egy kicsit tisztább képet kapunk néprajzilag is, de most mi az értékét nézzük ennek, mert hát mi lenne más, ha nem értékes. Tehát román énekelt és táncolt zene, Dojnát fog énekelni, vagy muzsikálni Pista bácsi, forgatós, román forgatós, ez az Invertitát és Hercágot fognak táncolni kedves bemutatott táncosaink.

Tisztelt közönség, ez volt a románság. Következőkben megint egy érdekesség. Ugye ezek a cigány családok, ezek a zenész dinasztiák valóban a mai napig adják egymásnak a tudományukat. Egészen kicsi kortól adják a muzsikát, a hegedűt, a hangszereket a gyermekek kezébe. Így egyáltalán nem véletlen, vagy náluk nem ritkaság, hogy apa lánya tanítja, tehát apát, lányát az apja tanítja zenélni. Jelen esetben ugye Mezei Tinkuca fog muzsikálni, aki az édesapjától is a zenekartól tanult természetesen, ő brácsázni fog pontosabban, a muzsika az a fiának, Bálintnak a kezébe van. Tehát az anya és a leánya fognak a következőkben Székely Verbunkot együtt

Mezei Bálint 14 éves. A hölgyek korát nem illik emlegetni. Bőgővel segített Molnár Péter. De ő is éppen elég fiatal, Tinkuca Komár.

Következőkben pedig az a műfaj szólal meg, a két adatközlő és idős mester hangszerén, dumnyezó és csángáló, azaz Jámbor István és Mezei Ferenc hangszereiből, amit asztalinak hívnak ők, és gyakorlatilag annak a népdaléneklésnek a változata, amit mulatságokban közösen együtt szoktak az emberek, vagy egyenként asztalozáskor ezek a cigány zenészek végig kísérni. Tehát cigányság köréből való cigányasztalit játszik Pista bácsi, dumjazú, és kíséri Mezei Ferenc csángáló.

Kis István, Kis Demeter, Erika és a Száz Csávási zenekar. Most pedig Jámbor István Dumnyezó Pista bácsi fog nekünk énekelni olyan dallamot, amit a cigányság a magyarságtól tanult, és gyönyörűen el tudják ők is a saját szavaikkal és hangszerrel.

0: Kedves hallgatóink, a Száz Csávási Zenekar és Nyitrai Mariannak közös koncertjét hallották, melyet 2018-ban Martonvásáron a Magyar Népdal napján rögzítettünk. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Jó estét! Indul a Népek dalai világzenei magazinunk a Danko Rádióban. Ráadásul egy kitűnő hazai bandával, akik elképesztő nemzetközi sikereket is a magukénak tudhatnak, a Söndörgő felvétele indítja a Népek dalait. Aztán hamarosan, jó estét kívánok mindannyiuknak, hamarosan érkezik vadonatúj világzene. Egy ötödik generáció szénbányász, akinek bemutatkozó lemezébe hallgatunk bele. A zenélés mellett Mike Allison nap mint nap a bányában dolgozik. Tőle jön tehát az újdonság az óra folyamán az USA-ból, és megyünk Görögországba is, hiszen a héten a fókuszban Görögországban. Arról beszélünk majd, hogy milyen szuvenírokat tudunk vásárolni az országban. Röviden, szinte bármit. És játsszuk majd Görögországból Manolis Mitsias világzenéjét is. Tartsanak tehát velünk a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal, melyben ugye egy kitűnő magyar csapat mindjárt a legelején. Itt van a Söndörgő.

Vadonatúj világzenével folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Következő előadónk egy ötödik generációs szénbányász, aki Harlan megyében él és dolgozik az USA-ban. Kentucky keleti részére látogatunk most. Mike Ellison következik, aki a kemény fizikai munka mellett a zenével is komolyan foglalkozik. A régi vonószenét már gyermekkorától magába szívta. Főhang szerepe pedig a Clawhammer stílusban megszólaló banjo. A Clawhammer egy jellegzetes banjo játék stílus, az amerikai régi zene gyakori jelleme. Mike Ellison bemutatkozó lemezén szinte minden díszítéstől megfosztva szólalnak meg a dalai, többnyire egyedül, csupán banjo kísérettel. Így tehát a hangzás nyers, közvetlen és sallangmentes. És éppen ennek köszönhetően nagyon őszinte. Ezek a felvételek nem a múltat idéző rekonstrukciók, hanem egy ma is élő hagyomány részei, amely ugyanabban a közegben születik, ahol Ellison nap mint nap a bányában dolgozik. Ő jön tehát Mike Ellison itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Görögország a célpont, ha az országban nyaralunk, ugye nehéz elkerülni, hogy ne vásároljunk valamilyen szuvenírt. Minden egyes nyaralóhelyen, településen, városban számtalan szuvenírbolttal találkozhatunk. Portékájuk rendkívül gazdag és szó szerint színes. Kézzel szőtt flokáti szőnyegek, melyek ezernyi színben pompáznak. Nem csak szőnyegként, de nem ritkán fali és ágy dekorációként is használják. Pici hegyi falvakban és szigeteken, ahol szigorúan őrzik a hagyományokat, az idősebb asszonyok rengeteg szép abroszt, ágytakarót varnak és hímeznek. Ismert a görög kerámia is. A kisebb-nagyobb díszamforák, vázák, istenek és más jelenségekkel vannak illusztrálva. Kedvelt az olivaszappan. A tengeri szivacsok, fűszerek, borok, likörök, édességek, sajtok és a görög méz. Nagyon finomak a görög dzsemmek, amelyek fügéből, szilvából, cseresznyéből készülnek, és leginkább a nálunk ismert befőttekre hasonlítanak. A nyitvatartás nem okoz nagy fejfájást a helyieknek. A nyári időszakban reggeltől délután 2 óráig tartanak nyitva a boltok, majd következik a néhány órás siesta. Ezután nem nagyon sietnek vissza, de legtöbbször délután 5-6 óra körül ismét kinyitnak a boltok, egészen az éjszakába nyúló órákig. De minden a tulajdonostól és annak kedvétől függ. A világzenék tekintetében viszont minket kötelez, hogy most görög világzenét játszunk. Már is jön Manolis Mitsias felvétele. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban világzenét.

a Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Roma Soul zenekar koncertjét hallják. A formáció neve és koncepciója egy akusztik koncerten született meg, ahol egy 80-as évekbeli diszkós lágert dolgoztak fel cigány stílusban popzenekarral. Az egész egy jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus. A zenekar felállásának a koncepciója az, hogy roma és nem roma, autentikus és modern zenészek játszanak és alkotnak együtt valami újat és korszerűt.

az Olá Gergő vezette 8 fős Roma Soul zenekar mindenki által ismert világslágereket ad elő élőben, autentikus roma hangszerelésben. A csapat fergeteges koncerteket ad, többek között két gitárossal, valamint egy nagy bőgőssel áll színpadra. Álsz poétikájuk, ne ítélj addig, amíg nem ismersz. Ne csak nézz, hanem láss is.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Szlovéniába megyünk elsőként ebben az órában, hiszen ez a népek dalai, világzenei barangolásunk itt a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak, hamarosan pedig hozunk egy újdonságot. A szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és a Montrealban működő Konstantinople együttes közös albumáról hallgatunk meg egy felvételt. Aztán pedig irány Görögország, hiszen a héten a fókuszban ez az ország van nálunk. A görögök világhírű italairól beszélünk majd bővebben. És játsszuk a Siouris White zenéjét. Az egyik tagja görög George Siouris, a másik pedig Jim White. Innét a név, a Siouris White formáció neve. Aztán pedig magyar világzene is érkezik, Lakatos Mónika és a Cigány hangok felvételét is meghallgatjuk majd Pálinka címmel ebben az órában. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal a Dankó Rádióban.

Klubrádió. Rádió. Népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazin.

Újdonsággal folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, a szenegáli koraművész Ablaye Sissoko és a Montrealban működő Constantinople együttes közös albumáról hallgatunk meg hamarosan egy felvételt. A zenekart az iráni származású, Kanadában élő Kia Tabassian alapította, aki 14 évesen kényszerült elhagyni hazáját. Az elmúlt több mint 20 évben olyan zenei világot épített, amelyben a perzsa hagyomány, a mediterrán kultúra és a kortárs hangzás természetes módon találkozik. Sissokóval immár több mint egy évtizede dolgoznak együtt. Kapcsolatukból már a barátság és mély alkotói bizalom született. 2026-os közös lemezük azok előtt, a hétköznapi emberek előtt tiszteleg, akikkel hosszú turnéik során találkoztak. Művészi küldetésüket hűen tükrözi ez az anyag, hiszen a Constantinople a zenéjével ma is az iráni emberek mellett szeretne kiállni. Így fogalmaznak. Minden egyes hanggal velük együtt lépünk tovább, miközben a szabadság, a kultúra és a béke üzenetét próbáljuk eljutatni a hallgatóinkhoz. Ők jönnek tehát, Ablaye Sissoko és a Montrealban működő Constantinople közös felvétele perzsa nyelven itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. A héten a fókuszban Görögország. A görögök egyik világhírű itala az úzó, azaz ánis pálinka. Leggyakrabban jégkockával hűtve szolgálják fel. Színe átlátszó, a jég hozzáadása után azonban megfehéredik. Vízzel is keverhető. Görögországban a likőr mellé sokféle innyentség is felszolgálható. Ezeket az egyfalatokat mezzének nevezik. Ilyen például a szőlőlevélbe csavart rizs, a töltött olajbogyószemek, a tengergyümölcsei, szárított paradicsom padlizsán, fetasajttal. A legtöbb úzót Lesbos szigetén gyártják. Az eljárás nem bonyolult. Az ital alapjául a pálinka szolgál, amely a szőlő sajtolásából nyert nedű desztillációjával készül. Az ánizson kívül a pálinkába még édesköményt, koriandert, mentát, fahíjat, citrusnövényeket és néhányan még mazsolát is tesznek. A pontos receptet természetesen titok övezi. A másik híres görög ital a metaxa. Sokan görög brandinek tartják, de mind a gyártási eljárása, íze, fogyasztási javaslatai, karaktere alapján elkülönül a hagyományos brandiktől. A metaxa külön kategória önmagában. Most pedig a zenékben egy együttműködés. Egy ausztrál úriember, Jim White, és egy görög zenész, George Siouris közös csapata. A Siouris White érkezik. Görög nyelven énekelnek itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

hetek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. 1994-ben kezdett zenével foglalkozni, pár évre rá megnyerte a Ki mit tudott szerepelt kiváló roma zenekarokban, férjével önálló formációt alapított, majd 2017-ben elkezdte szóló pályafutását. Lakatos Mónikáról van szó, aki második szólólemezének megjelenésével egy időben vette át a világ legrangosabb világzenei expójának életműdíját. A 2020-as albuma Hangszín címet kapta, és a Cigány hangok kíséretével készült. Családi zenekarával, a Romengóval többnyire saját dalokat adnak elő, számos más zenei stílus beemelve. A 17-es szólólemezzel, a Romanimóval a cigány balladákat akarták megmutatni. A Cigány hangok anyaga pedig olyan régi dalokra épül, amelyek a közösségükben még élnek, vagy éppen kezdenek feledésbe merülni. A zenei kíséret itt egyszerűbb, letisztultabb, miközben az élő előadásokon változó összetételű közreműködőkkel, fiatalabb és idősebb előadókkal dolgoznak együtt, mondja Lakatos Mónika. Ő jön tehát, és a Pálinka című felvétel itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Nigériába látogatunk elsőként, Femi Kuti muzsikája indítja ezt az órát. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan újdonsággal folytatjuk majd. Jön Tanya Tagak Kanadából egy igazán különleges zenei világgal. Szétfeszíti, torzítja, elektronikus és zajos textúrák közé helyezi szerzeményeit. Az ő újdonságát hallgatjuk hamarosan, és megyünk Görögországba is, hiszen a héten a fókuszban Görögországban a legnépszerűbb nyaralóhelyeire látogatunk majd az óra folyamán. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal, elsőként, ahogy ígértem, afrikai világzene Nigériából egészen pontosan. Itt van Femi K.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

újdonsággal folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Tanya Tagaq albumáról érkezik most egy igazán izgalmas dal. A kanadai Inuk Torok énekes és zeneszerző Száputyi című 7. lemeze 2026 márciusában jelent meg. A cím kijelölt védelmezőt jelent. Már ez is jelzi a zenei anyaghoz való viszonyulását, politikai hangvétel, személyes érzelmekkel, mindez pedig elemi erővel szólal meg a lemezen. Az anyag hátterében ott van az északi sarkvidék kiszolgáltatottsága, az inuit közösségek élettapasztalata, és az a düh, fékezhetetlen energia, amely Tagaq művészetét régóta mozgatja. A Száputyi lemez egyszerre szól háborúról, gyászról, testi és lelkisebekről. A kemény, industriális hangzás mellett váratlanul csendes pillanatok is megjelennek rajta. Különösen akkor, amikor az inuit fiatalokat sújtó öngyilkosság témája kerül az anyag középpontjába. Tagaq a Katayak, az inuit torok éneklés hagyományát a ma emberének valóságába hozza be. Szétfeszíti, torzítja, elektronikus és zajos textúrák közé helyezi, és így teremti meg azt a hangteret, amelyben a hagyomány élővé válik, a lemez címéhez méltóan védelmező térré változik, amely egyben sugározza az ellenállás erejét is. Igazán izgalmas zenei univerzumba lépünk most be. Jön tehát Tanya Tagaq Kanadából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, dalának címe Imik.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Görögországba látogatunk a héten. Ugye mi magyarok is sok kiváló görög nyaralóhelyet ismerünk, de van még felfedezni való terület. Ott van például a Krétától délre található Kriszi szigete, amelyen Görögország egyik legjobb fehér homokos strandján fürödhetünk. Az apró szigetre Lera Petra városából hajóval lehet eljutni. A hajó reggel indul, majd este érkezik vissza a Krétára, de a bátrabbak bevállalhatják a vadkempingezést is. Viszont kellő mennyiségű víz és élelem mindenképpen legyen a csomagban, hiszen nem sok üzletet találunk a szigeten. Szintén izgalmas felfedezést nyújthat Kea szigete, amely Athéntól 60 kilométerre található. A sziget elsősorban nem a strandjairól híres, hanem a végtelen nyugalmáról, hangulatos településeiről és a természeti értékekről. A szigetet a nyugalmat keresőknek és az aktív kikapcsolódást kedvelőknek ajánlják. Habár Kefalónia nem olyan titkos üdülőterület, de aki már járt ott, soha nem felejti. A sziget szépsége eszméletlen, Itáliához hasonló, hangulatos mediterrán települések és kristálytiszta azurkék víz várja a látogatókat. Leginkább a görögök ismerik a Kofounisi szigetcsoportot, amely Naxos közelében található. Fehér homokos partok és gyönyörű kék víz fogadja a látogatót. A szigeten tipikus görög fehérházak között hangulatos utcákon sétálgathatunk, továbbá remek tavernákban kóstolhatjuk meg a helyi ízeket. Hadd ajánljunk még egy talán kevésbé ismert nyaralóhelyet, ez pedig Patmos, amely elsősorban nem a strandjai miatt híres, hiszen a víz a közelben általában elég hideg, összehasonlítva a többi görög szigettel. Patmos különlegessége a kultúrában, a helyiek végtelen kedvességében, a kiváló tavernákban rejlik. Továbbá azért is érdekes helyszín, mivel még a Bibliában is szerepel, a Jelenések könyvének első részében. Görög világzene természetesen, a folytatásban Tolis Vaskopoulos felvétele. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τάλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Roma Soul zenekar koncertjét hallják. A formáció egy Petőfi Rádiós akusztik koncertre választott nevet, és itt alakult ki a koncepció is. Világslágereket ültetnek cigányzenei közegbe, mindemellett autentikus cigánydalokat is modern köntösbe bújtatnak. A csapat egyik motorja egy 2012-es tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő, aki azt mondja, az egész egy jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus.

arról szól hitvallása szerint, a zene nem csak hangok sokasága, hanem egy láthatatlan, de annál erősebb kapocs előadó és közönsége között. Továbbá, hogy nincs különbség ember és ember között, függetlenül bőrszíntől és hovatartozástól. A Roma Soul felvállalt célja az is, hogy ápolja a népek közti kapcsolatot, hiszen cigány és nem cigány zenészek alkotnak itt valami maradandó.

Aroma Soul zenekar egyik első koncertjének felvételét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Részeg vagyok, rózsám, mint a csap.

0: kívül, de csuda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az megvigasztan. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztan.

0: Pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Akkor volt a május legszebb. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma Erős Sándor nótájával kezdődik 1 órás zenei összeállításunk, a Húsz csak prímás. Tartsanak velünk Gáti Páli és ifjabb Berki Béla zenekara után Tolnai Andrást és ifjabb Sárközi Lajos együttesét hallhatjuk. A művészek egy egész nótacsokorral kedveskednek nekünk. Jaj, de szép kék szeme van magának! Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe, és hajlik a rózsafa! Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak a Dankó Rádióval.

Jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját, de meg nem tűnik a hangsúly.

0: esernyül, ha húzza a cigány.
1: Békési, Martonvásári és Dunaföldvári Dankóklubos felvételekkel folytatjuk a Húst csak prémást. Itt a Magyar Zene Rádiójában. Egy asszonynak kilenc a leánya. Ezt a dalt majd Bokor János énekli, és Szalai Antal zenekara játsza nekünk 2016-ból. Előtte Kiskertemben Viola Rezed a címmel, Gáspár Annit halljuk, és Miskolci Balogh Zoltán zenekarát. Kezdésként azonban egy hallgatót játszunk önöknek, Pétót Erzsi és Heródek Sándorné szerzeményét, Édesanyám lelkem. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar már is Újvári Marikának játszik.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, már is folytatjuk a Húst csak prímást egy hallgatóval. Ez Serli Lajos és Kazalicki Antal szerzeménye, a Kék ne felejts. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, 2025. április 3-án készült a felvétel Sánta Zsolttal és Bangó János zenekarával. Utána pedig lehullott a Pincelakat címmel Nógrádi Tóth István fakad darra, akinek Sárközi Béla zenekara játszik.

Rózsa, szegfű, rezeda, viola. Vas Gábor és Heródek Sándor nécsádása következik. 1990-ből dalol nekünk Besenyei Ferenc, és játszik ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Aztán Szóka Júlia hangjában gyönyörködhetünk, aki Bokka Károly és Heródek Sándor név frissével érkezik. Ez lesz a Csit csak rózsám.

messze mentél, nagyon messze. A rózsafa virít, megmondta a nagyanyám, hallod-e nótás, füttyös szép madár. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Huber Gyula és Heródek Sándorné Frissét majd Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától halljuk. Előtte Sándor Jenő csárdását Bojtor Imre énekli el, akinek Magyar Imre együttese játszik. Kállai Bori művésznő, Tordai Zoltán zenekarával hallható. A művésznő 2023-ban átvehette a Dankó Rádió operett előadói díját, most pedig nem sokára Szlatinai Sándor és Füredi Imre andalgóját dalolja. De csak azután, hogy meghallgatnánk Ányos Laci nótáját, Simon Boglárkától és ifja Bergi Béla zenekarától.

adják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 190 éves. Odhoz csókot, ha nagyon szereted, mert az hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 190 éves. Megmondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 190 éves. Az a rendes iparos, aki kicsit italos, nem

minden csapodát. Huncuta mája, zuzzát, csalfa vagy, három is akkor négy, hát majd ha vagy. Így veled

0: amíg el feletet nem szállt a hullámokó, reggeli napra szépen helyére oda ment.
1: Nem nyílt még Rózsa Bimbó. Heródek Sándorné és Horváth József dalának címe ez. Hamarosan Utri Anna elénekli nekünk a csárdást, Bora Sándor zenekarának társaságában. Előtte archív felvételről a Drága megbocsásson című dal szól, mely Brocki Miklós és Harmat Imre szerzeménye. Oscar Juice zenekara Sebő Miklósnak muzsikál. Mindezek előtt azonban Kemenes Saroltát és Boros Lajos együttesét halljuk Purcsi Pepi és Pataki Szilárd hallgatójával. Magas jegenye fán sárga rigófészek.

Már is elérkeztünk mai húscsök prémásunk végéhez. Eljött a búcsú ideje, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Csárdást és Frisst játszik még nekünk Danyi Lőrinc zenekara egy devecseri Dankó klubos felvételről. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma este egy koncertfelvételt hoztam önöknek, kedves hallgatóink. Munkatársaink 2018-ban a Magyar Népdal napján Martonvásáron rögzítették a Jámbor István Dumnyezu vezette Szász Csávási zenekar és Nyitrai Marianna énekes közös koncertjét. Ez szól ma esti Táncházban című műsorunkban.
2: Szertet tel is telepakolták gyémántokkal. Egyfelől a gyémánt hangú Nyitrai Marian lesz a vendégük, másfelől gyémánt Ádám és gyémánt csontos Lívia táncolnak, valamint Kis István és Kis Demeter Erika, akik szintén szikrákat fognak pattogtatni a gyémánt sarkantyújukkal. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel, és még annál is nagyobb tapssal a Szász Csávási bandát.